0: között több mint 3400 járművet mértek be, amelyek közül 31 lépte túl a megengedett sebességet. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság azt közölte, hogy a jövőben is rendszeresen számítani lehet hasonló egésznapos sebességellenőrzésekre. Jövő héten Budapestre érkezik az Európai Bizottság magas szintű delegációja, hogy megkezdődjenek az egyeztetések a Magyarországnak járó uniós forrásokról. Erről Magyar Péter számolt be. A kormányfő közlése szerint az a célja, hogy a május 25-i héten megállapodás szülessen Ursula von der Leyennel a több mint 10 milliárd eurónyi támogatás ügyében. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a források mielőbbi megszerzése kulcsfontosságú a magyar gazdaság élénkítése érdekében. Országos üzemanyagellátási nehézségek alakulhatnak ki a Független Benzinkutak Szövetsége szerint. A dízel üzemanyagot árrés nélkül kell tovább értékesíteniük, ezért sürgős kormányzati beavatkozást kérnek. A szakmai szervezet szerint több kisebb töltőállomás készletkorlátozásokra vagy akár átmeneti bezárásra is kényszerülhet. A MOL ezzel szemben azt közölte, hogy Magyarország üzemanyagellátása stabil, saját termelésből továbbra is folyamatosan biztosítják a benzin és a dízel ellátást partnereik számára.
1: Időjárás jelentés.
0: Hajnalban felhős lesz az ég, és egy-egy zápor, kisebb eső is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 fok lesz. Pénteken felhős időnk lesz, és főképp a délutáni óráktól eső is várható. A csúcs hőmérséklet 19 fok lesz.
1: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: A pillanat a tiéd. Rádió most.
1: Érdekel, hol jársz és kivel? Hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel? Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen? Nem magyarázd a lényeg.

0: legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.

0: Élet van egy sztori, jó, már nem leszek sorry, és mert te sem leszel más, nekem te vagy a krás.
1: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most. You must understand, the touch of your hand makes my pulse

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhamik Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Parkolási statisztikai és szokásfelmérést végeznek Kaposváron a közterületi parkolókban jövő héten, hétfőn és kedden, illetve rá egy hétre, május 26-án és 27-én, szintén hétfőn és kedden. A város megbízásából egy vállalat kamerával felszerelt járművel méri fel a parkolóhelyek kihasználtságát és telítettségét. A Kapos Holding közlése szerint az adatokat kizárólag statisztikai elemzésre használják fel a parkolási rendszer felülvizsgálatához. Méhkaptártolvajokat fogtak el a somogyi rendőrök. A hatóság beszámolója szerint ezen a héten kedden két helyi férfi lopott el Kisgyalán külterületéről egy méhcsaládot és a benne lévő mézet. A tettesek a zsákmányt egyikük otthonába vitték haza. A bejelentés után a rendőrök hamar megtalálták a tolvajokat, és a házkutatás alkalmával meglett a kaptár is. A nyomozók a két helyi férfi ellen eljárást indítottak. Több mint 4500 jelentkezés érkezett a Hungaromet országos önkéntes meteorológiai hálózatába. A programra magánszemélyek, iskolák, civil szervezetek és vállalkozások is jelentkeztek az ország minden részéről. A kiválasztott helyszíneken automata mérőállomásokat telepítenek majd, amelyek folyamatosan rögzítik a legfontosabb meteorológiai adatokat. A kezdeményezéssel a hazai időjárási mérőhálózat bővítése volt a célja a Hungarometnek. Már csak egy hét maradt az ESZIA bevallás benyújtásának határidejéig. A tervezeteket legkésőbb május 20-áig lehet átnézni, módosítani és kiegészíteni. A NAV arra figyelmeztetett, hogy az 1+1%-os nyilatkozatot szintén május 20-áig lehet benyújtani. Megjegyezték azt is, hogy a bevallás legegyszerűbben az online ESZIA felületen intézhető.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban felhős lesz az ég, és egy-egy zápor, kisebb eső is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 fok lesz. Pénteken felhős időnk lesz, és főképp a délutáni óráktól eső is várható. A csúcshőmérséklet 19 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: belét senki sem lát. De nem kell tovább félned, már senki sem lát.
1: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: vele. Ettől visszahoznak utcák és közterek. Mindenki pörög, hiatal mindig tele. Ettől visszahoznak utcák és közterek.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cservami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Pénteken lesz a Tour de Hongrie Kaposvár-Szekszárda szakasza. A kerékpárversenynek ez lesz a harmadik etapja. A mezőny 13 órakor indul majd a Kaposvár arénától, ahova már 11 órától várják az érdeklődőket. A verseny útvonalán több belvárosi utcában ideiglenes lezárásokra és parkolási tilalomra kell számítani. Az érintett szakaszokon reggel 8 órától várható korlátozás, a mezőny áthaladása idején pedig időszakos forgalomleállítások lesznek. A Kaposvár aréna környékén már csütörtök estétől lezárnak parkolókat, a nagypiac parkolóháza pedig pénteken délután 1 és 2 óra között nem lesz elérhető. A bicikli verseny miatt a helyjáratos busz közlekedés is megváltozik. Dél és délután 2 óra között lesznek járatok, amik kimaradnak, és lesznek, amik 5-10 perc késéssel indulnak majd. Vádat emelt a Somogy vármegyei főügyészség két Magyarországon élő vietnámi férfi ellen, akik hamis luxuscikkeket és ismert márkák utánzatait árulták nagy tételben. A két tettes 2020 óta 16 milliárd forintos kárt okozott a jogtulajdonosoknak. A testvérpár budapesti raktárából látta el a magyar, német és olasz partnereit hamis parfümökkel, ruhákkal és divatcikkekkel. A NAV tavaly áprilisban az M7-es autópálya somogyi szakaszán foglalta le az egyik szállítmányukat, majd több tízezer hamis terméket találtak a raktáraikban. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott a vádlottakkal szemben. A mai nappal megszűnt Magyarországon az orosz-ukrán háború miatt 2022-ben elrendelt veszélyhelyzet. Az új szabályozás több korábbi veszélyhelyzeti intézkedést törvényi szintre emelt, így például az üzemanyag árak felső korlátja és bizonyos árrés korlátozások továbbra is érvényben maradnak. A veszélyhelyzet lezárásával 6 év után megszűnt a rendkívüli jogrend Magyarországon, amely előbb a koronavírus járvány, majd a háború miatt volt érvényben.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban felhős lesz az ég, és egy-egy zápor, kisebb eső is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 fok lesz. Pénteken felhős időnk lesz, és főképp a délutáni óráktól eső is várható. A csúcs hőmérséklet 19 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Sziasztok, mi vagyunk a Kelemen Kabádban.
3: Hallgassátok a Rádió Mostot most is.
4: Nyári gyár!

0: Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Szekeres Adrián vagyok, hallgassátok ti is a Rádió Mostot, ne csak most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhami Krisztiántól hallják. Ma lesz a Tour de Hongrie Kaposvár Szekszárda szakasza. A kerékpár versenynek ez lesz a harmadik etapja. A mezőny délután 1 órakor a Kaposvár arénától indul, a szakasz távja pedig 152 kilométer. A versenyen olyan neves kerékpározókat láthatnak a kaposváriak, mint Walter Attila, aki negyedik volt a párizsi olimpián, Dina Márton, aki az egyik legmagasabban jegyzett magyar versenyző, vagy Tim Merlier, belga versenyző, aki a tavalyi Tour de France-on 2 szakaszt is megnyert. A Tour de Hongrie miatt parkoló lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani ma, és a helyi járatos buszközlekedést is érintik ezek a változások. Tehetséges fiatalokat díjaztak a Bárczy Gusztáv Módszertani Központ Most Mutasd Meg elnevezésű pályázatán. A sajátos nevelési igényű diákok képzőművészeti, irodalmi, kézműves és digitális alkotásokkal nevezhettek, amikben azt kellett bemutatniuk, hogy mi teszi őket boldoggá, milyen számukra egy tökéletes, egészséges nap, vagy hogy ki a példaképük. Összesen 250 alkotást küldtek be a gyerekek, akiket szerdán díjaztak a Városházán. A díjátadón Szita Károly polgármester köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, a városnak és az iskoláknak pedig az a feladata, hogy segítsenek nekik megmutatni, hogy miben. Ismét lesz Botra fel országos egészségmegőrző kampány, amelyhez szombaton az ország több pontján, köztük Kaposváron is csatlakozhatnak az érdeklődők. A Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetség által szervezett program célja a mozgás és a megelőzés fontosságának hangsúlyozása. A résztvevők Nordic Walking sétán vehetnek részt, amely előtt és után vércukor és vérnyomásmérést is végeznek. Kaposváron szombaton délután 2 órától a Városligetben lehet majd sétálni. További részleteket a ceos.hu oldalon találhatnak. Bekérette az orosz nagykövetet az új kormány külügyminisztere a Kárpát-Aljátért szerdai orosz dróntámadás miatt. Orbán Anita csütörtök délelőtt fogadta Jevgenyi Sztanislavovot, a tárgyalásuk pedig nagyjából fél órán át tartott. A magyar külügyminiszter azt mondta, Magyarország számára elfogadhatatlan, hogy a magyarok által lakott Kárpát-Alját is támadások érik, és elítélik a civilek elleni agressziót is. Május 28-ától újraindítja a Wizz Air a Budapest és Tel Aviv közötti járatait, a biztonsági helyzet javulására hivatkozva. A légitársaság közlése szerint a napi járatok 3 hónap szünet után térnek vissza, követve az európai repülésbiztonsági ajánlásokat. A Budapestről induló gépek reggelente közlekednek majd Tel Avivba. A társaság hangsúlyozta, hogy továbbra is folyamatosan figyelemmel kíséri a térség biztonsági helyzetét.
0: Időjárás jelentés.
1: Felhős időnk lesz ma, és főképp a délutáni óráktól eső is várható. Reggel 11 fokot mérhetünk, a csúcshőmérséklet pedig 19 fok lesz. A hétvégén sajnos még ennél is rosszabb lesz a helyzet. Felhős, esős időre van kilátás, és szombaton és vasárnap mindössze 15 fok lesz nappal.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Volt egy...

Hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Ma lesz a Tour de Hongrie Kaposvár-Szekszárda szakasza. A kerékpárversenynek ez lesz a harmadik etapja. A mezőny délután 1 órakor a Kaposvár arénától indul, a szakasztávja pedig 152 kilométer. A versenyen olyan neves kerékpározókat láthatnak a kaposváriak, mint Walter Attila, aki negyedik volt a párizsi olimpián, Dina Márton, aki az egyik legmagasabban jegyzett magyar versenyző, vagy Tim Merlier, belga versenyző, aki a tavalyi Tour de France-on 2 szakaszt is megnyert. A Tour de Hongrie miatt parkoló lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani ma, és a helyi járatos buszközlekedést is érintik ezek a változások. A Kisfaludi utcai tagiskola pedagógusa Laki Lukács Péter jutott be egyedüli kaposváriként az év kedvenc tesi tanára szavazás országos fordulójába. Laki Lukács Péterre a 200 fő feletti iskolák kategóriájában lehet szavazni. Az országos közönség szavazás június 11-ig tart. Egy IP címről naponta egy szavazat adható le. A szavazás nyertesei 330 ezer forint értékű pihenő utalványt kapnak. Méhkaptár tolvajokat fogtak el a somogyi rendőrök. A hatóság beszámolója szerint ezen a héten kedden 2 helyi férfi lopott el Kisgyalán külterületéről egy méhcsaládot és a benne lévő mézet. A tettesek a zsákmányt egyikük otthonába vitték haza. A bejelentés után a rendőrök hamar megtalálták a tolvajokat, és a házkutatás alkalmával meg lett a kaptár is. A nyomozók a 2 helyi férfi ellen eljárást indítottak. Azonnali moratóriumot jelentett be a védett erdők fakitermelésére Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A tárcavezető közlése szerint leállítják a tarvágásokat és átalakítják az állami erdőgazdálkodást annak érdekében, hogy a jövőben az ökológiai szempontok elsőbbséget élvezzenek a profit szempontokkal szemben. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Országos üzemanyagellátási nehézségek alakulhatnak ki a Független Benzinkutak Szövetsége szerint, ha a dízel üzemanyagot árrés nélkül kell tovább értékesíteniük, ezért sürgős kormányzati beavatkozást kérnek. A szakmai szervezet szerint több kisebb töltőállomás készletkorlátozásokra vagy akár átmeneti bezárásra is kényszerülhet. A MOL ezzel szemben azt közölte, hogy Magyarország üzemanyagellátása stabil, saját termelésből továbbra is folyamatosan biztosítják a benzin és a dízel ellátást partnereik számára. Kisebb földrengés volt szerda este Nagykanizsa térségében. A Szeizmológiai Obszervatórium 4-8 körül 2,4-es erősségű földmozgást észlelt. A tájékoztatásuk szerint több lakossági bejelentés is érkezett a környékről, de károkról nem számoltak be.
0: Időjárás jelentés.
1: Felhős időnk lesz ma, és főképp a délutáni óráktól eső is várható. Reggel 11 fokot mérhetünk, a csúcshőmérséklet pedig 19 fok lesz. A hétvégén sajnos még ennél is rosszabb lesz a helyzet. Felhős, esős időre van kilátás, és szombaton és vasárnap mindössze 15 fok lesz nappal.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Rót Balázsi Hunor.
2: Nagyon szép reggelt kívánok, Kaposvár, május 15-e van, a hónap közepe környékén járunk, viszont a hét végénél, ugyanis péntekre ébredtünk, és ez már az utolsó munkanap a héten, kedves hallgatók, ami annyit jelent, hogy érkezik megint a lazulás és a pihenés ideje. Előttünk áll egy szombat és egy vasárnap, és természetesen ma is mindent megteszünk annak érdekében, hogy aktuálisak legyünk, és hogy ti napra készen tudjátok indítani a napot Kaposvár Rádiójának, a Rádió Mostnak a társaságában. Ma reggel is várom üzeneteiteket, hívásaitokat a 0670 32 32 355-re, és ma reggel is hozok nagyon sok érdekességet és nagyon sok jó zenét. Így aztán egy újdonságot pörgetek is hamarosan Madonnától és Sabrina Carpentertől. Bizony, jól hallottátok, egy mai ikon és egy régi nagy legenda. Ők jönnek a Bring Your Love című közössel, előtte pedig az órát Ed Sheeran indítja. Ez az Azizám a Rádió Moston.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Május 15-e van, és ma ünneplik névnapjukat a Szonyák és a Zsófiák. A Szonya a Zsófia orosz becézőjének németes formája, és ez a név a Szófia orosz becézőjéből önállósult. A Szófia görög eredetű, név jelentése bölcsesség. A Zsófia pedig, ahogy a Szófia is görög eredetű, név jelentése bölcsesség, és ez a név rendkívül gyors, éles eszű, találékony gondolkodású személyiség lehet. Elemző készségére jellemző, hogy az élet misztériumának tényszerű megértésére törekszik. Szereti befejezni, aminek nekilátott, anélkül, hogy közben mások zavarnák. Kedveli a rendet maga körül, és az életében minden tekintetben igyekszik rendet tartani. Komolyan veszi az életet, és mivel nagyon érzékeny, ezért sokszor mély fájdalmat él meg. És ez pedig a Szonyákra is abszolút érvényes. Nekik kívánunk boldog névnapot, kedves Zsófiák, kedves Szonyák, nektek szól a következő felvétel a rádió mostan, amit Lidzőhoz. A címe Love in Real Life.
0: Ez volt a Kalendárium.
2: Jó reggelt!
0: Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most! Itt a 91.2.

0: Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Aktuálisan, frissen, napra készen a Kaposvár Mosttal. Testvér oldalunkon ezúttal is számos olyan témáról olvashattok, tájékozódhattok, amelyek érinthetnek benneteket. Ilyen például a főoldalon található cikk videóval pénteken parkolóhelyeket zárnak le, érkezik ugyanis a Tour de Hongrie kerékpáros mezőnye, és itt a mai napról van szó. Gépészes diákok készítettek kenneleket a kutyatár számára. 6. futókörök napja. Kaposvár ismét nagy csatára készül majd szombaton. Tehetséges fiatalokat díjaztak a Bárci pályázatán. De olvashatok arról is, hogy egyre fiatalabb és drágább autók kerülnek a piacra. Áprilisban csökkent a lakásdrágulás üteme. Ha értesítést kapott a NAV-tól, május 20-ig még javíthatja eszi a tervezetét. Parkolási felmérést végeznek Kaposvár közterületi parkolóiban. Rendőrkézen a kaptártolvajok. 2 évvel idősebbek között lett ezüstérmes a KVK játékosa, a Bencs Fanni. Boxerrel vett elégtételt a fiatalokon, mert azt hitte, rajta nevetnek. További aktualitások pedig egy helyen, a kaposvármos.hu-n. Kattintsatok!
0: Ez volt a Lapszemle, a

legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Reklám.
1: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia XC Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Figyelem! Május 1-től! Szintet lép a Fitness Arena! Új extra hosszú nyitvatartás! Minden nap hajnali 4-től éjfélig! Fitness Arena! Hozzánk tartozol!
4: Cseri modellek a Kaposvár KKFT-nél már 9.190.000 forinttól elképesztő 1%-os finanszírozással. Benzines, hibrid, plug-in hibrid modellek nagyon gazdag alapfelszereltséggel, akár hétüléses változatban is. Kaposvár KKFT, Cseri Autószalon, a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhami Krisztiántól hallják. Parkolási statisztikai és szokásfelmérést végeznek Kaposváron a közterületi parkolókban jövő héten, hétfőn és kedden, illetve rá egy hétre, május 26-án és 27-én, szintén hétfőn és kedden. A város megbízásából egy vállalat kamerával felszerelt járművel méri fel a parkolóhelyek kihasználtságát és telítettségét. A Kapos Holding közlése szerint az adatokat kizárólag statisztikai elemzésre használják fel a parkolási rendszer felülvizsgálatához. Méhkaptár tolvajokat fogtak el a somogyi rendőrök. A hatóság beszámolója szerint ezen a héten kedden két helyi férfi lopott el Kisgyalán külterületéről egy méh családot és a benne lévő mézet. A tettesek a zsákmányt egyikük otthonába vitték haza. A bejelentés után a rendőrök hamar megtalálták a tolvajokat, és a házkutatás alkalmával meglett a kaptár is. A nyomozók a két helyi férfi ellen eljárást indítottak. Okozott sebességellenőrzést tartott kedden a rendőrség Barcs és Nagyatád térségében. Az akció során délelőtt 10 és délután 5 óra között több mint 3400 járművet mértek be, amelyek közül 31 lépte túl a megengedett sebességet. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság azt közölte, hogy a jövőben is rendszeresen számítani lehet hasonló egésznapos sebességellenőrzésekre. Jövő héten Budapestre érkezik az Európai Bizottság magas szintű delegációja, hogy megkezdődjenek az egyeztetések a Magyarországnak járó uniós forrásokról. Erről Magyar Péter számolt be. A kormányfő közlése szerint az a célja, hogy a május 25-i héten megállapodás szülessen Ursula von der Leyennel a több mint 10 milliárd eurónyi támogatás ügyében. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a források mielőbbi megszerzése kulcsfontosságú a magyar gazdaság élénkítése érdekében.
0: Időjárás jelentés.
5: Felhős időnk lesz ma, és főképp a délutáni óráktól eső is várható. Reggel 11 fokot mérhetünk, a csúcshőmérséklet pedig 19 fok lesz. A hétvégén sajnos még ennél is rosszabb lesz a helyzet. Felhős, esős időre van kilátás, és szombaton és vasárnap mindössze 15 fok lesz nappal.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Rót Balázsi Hunor. Rót Balázsi Hunor. Rót Balázsi Hunor.
6: Jó reggelt, jó reggelt! Május 15, péntek van, egyre többen vannak már az utakon, és igen-igen kellemesen indul a reggel, aztán majd a naprakész első felében megpróbáljuk felhívni Smar Rafaelt is időjárás előrejelzés céljából, de addig is azért maradjunk a tapasztalatainknál, nedvesek az utak, legalábbis ezt tapasztaltam, miközben a stúdió felé jöttem, vélhetően az éjszaka azért érkezett egy kis csapadék, de most reggel igen-igen kellemes tavaszra ébredtünk. És ezt a kellemes tavaszt mi csak megfejelni tudjuk a legjobb zenékkel itt a Rádió Moston, mert bizony hozok régi nagy klasszikusokat és frissességeket is ma reggel is. Érkezik például a Coldplay és a BTS közösen My Universe, az újdonságokat illetően pedig Taylor Swift képviseli a friss slágereket az Opelite-tal, régi nagy klasszikussal pedig a fél óra elején Bobby Brown érkezik. 1994-ből szól a Two Can Play That Game.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Május 15-ét írjuk, és a mai immár 32 éve a család nemzetközi napja. Aztán 668 évvel ezelőtt ezen a napon ismeretlen szerző a feljegyzések szerint megkezdte a képes krónika írását. 586 éve 1440. május 15-én Erzsébet királyné Székesfehérvárot királlyá koronázta csecsemő fiát, 5. utószülött Lászlót. 408 éve Johannes Kepler megalkotta a bolygók mozgásával kapcsolatos törvényeit. 170 évvel ezelőtt született Lyman Frank Baum, amerikai író, az Óz a csodák csodája szerzője. 167 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot Pierre Curie, Nobel-díjas francia fizikus. 135 éve született ezen a napon Mihail Bulgakov, a Mester és Margarita szatirikus filozófiai regény szerzője. 86 évvel ezelőtt nyílt meg a legelső McDonald's étterem a kaliforniai San Bernardino-ban. 69 éves születésnapot ünnepel ma Növényi Norbert birkózó színész, és ma 115 éve, hogy elhunyt Achim András gazdálkodó szocialista parasztpolitikus szerkesztő. 109 évvel ezelőtt Horthy Miklós vezetésével a magyar flotta áttörte az Antant hatalmak által fenntartott tengeri zárat, és végül de nem utolsó sorban ma ünnepli születésének 73. évfordulóját Mike Oldfield, angol zenész. Így aztán Maggie Rayleigh-vel közösen ő érkezik itt a Rádiómoston és a Moonlight Shadow.
0: Ez volt a kalendárium.

0: Reklám.
1: Teljesen megújultunk. 1200 négyzetméteren, vadonatúj kardio részleggel, 150 géppel és 6000 kilós ujjal várunk a Fitness Arénában. Májustól, hajnali 4-től, éjfélig, Fitness Aréna. Hozzánk tartozol.
2: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
3: Pólus Autóház Kft. Kaposvár, Hársalja utca 5.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Jó reggelt kívánok, Cserhami Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Ma lesz a Tour de Hongrie Kaposvár-Szekszárda szakasza. A kerékpárversenynek ez lesz a harmadik etapja. A mezőny délután 1 órakor a Kaposvár arénától indul, a szakasz távja pedig 152 km. A versenyen olyan neves kerékpározókat láthatnak a kaposváriak, mint Walter Attila, aki negyedik volt a párizsi olimpián, Dina Márton, aki az egyik legmagasabban jegyzett magyar versenyző, vagy Tim Merlier, belga versenyző, aki a tavalyi Tour de France-on két szakaszt is megnyert. A Tour de Hongrie miatt parkoló lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani ma, és a helyi járatos buszközlekedést is érintik ezek a változások. A Kisfaludi utcai tagiskola pedagógusa Laki Lukács Péter jutott be egyedüli kaposváriként az év kedvenc tesi tanára szavazás országos fordulójába. Laki Lukács Péterre a 200 fő feletti iskolák kategóriájában lehet szavazni. Az országos közönség szavazás június 11-éig tart. Egy IP címről naponta egy szavazat adható le. A szavazás nyertesei 330.000 forint értékű pihenő utalványt kapnak. Ingyenes poroltó ellenőrzést tartanak ma a kaposvári tűzoltóságon. Azokat a tűzoltó készülékeket lehet felülvizsgáltatni, amelyeket otthon, illetve az autókban tartunk. A Somogy vármegyei tűzmegelőzési bizottság közlése szerint ezeknek a porraloltóknak a karbantartása kulcsfontosságú. A szakemberek arra figyelmeztettek, hogy egy meghibásodott készülék veszélyhelyzetben komoly kockázatot jelenthet. A kaposvári tűzoltóságon ma délelőtt 9 órától déli 12 óráig várják az érdeklődőket. Bekérette az orosz nagykövetet az új kormány külügyminisztere a Kárpát-alját ért szerdai orosz dróntámadás miatt. Orbán Anita csütörtök délelőtt fogadta Jevgenyi Sztanislavovot, a tárgyalásuk pedig nagyjából fél órán át tartott. A magyar külügyminiszter azt mondta, Magyarország számára elfogadhatatlan, hogy a magyarok által lakott Kárpátalját is támadások érik, és elítélik a civilek elleni agressziót is. A csütörtöki nappal megszűnt Magyarországon az orosz-ukrán háború miatt 2022-ben elrendelt veszélyhelyzet. Az új szabályozás több korábbi veszélyhelyzeti intézkedést törvényi szintre emelt, így például az üzemanyagárak felső korlátja és bizonyos árrés korlátozások továbbra is érvényben maradnak. A veszélyhelyzet lezárásával 6 év után megszűnt a rendkívüli jogrend Magyarországon, amely előbb a koronavírus járvány, majd a háború miatt volt érvényben. Már csak egy hét maradt az ESZIA bevallás benyújtásának határidejéig. A tervezeteket legkésőbb május 20-áig lehet átnézni, módosítani és kiegészíteni. A NAV arra figyelmeztetett, hogy az 1+1%-os nyilatkozatot szintén május 20-áig lehet benyújtani. Megjegyezték azt is, hogy a bevallás legegyszerűbben az online ESZIA felületen intézhető.
0: Időjárás jelentés.
4: Felhős időnk lesz ma, és főképp a délutáni óráktól eső is várható. Reggel 11 fokot mérhetünk, a csúcshőmérséklet pedig 19 fok lesz. A hétvégén sajnos még ennél is rosszabb lesz a helyzet. Felhős, esős időre van kilátás, és szombaton és vasárnap mindössze 15 fok lesz nappal.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.
5: Jó reggelt mindenkinek Kaposváron és környékén. Elmúlt 7 óra néhány perccel, és köszönjük szépen az információkat Cserhalmi Krisztiánnak. Neki kívánunk egy nagyszerű pénteket, meg egy csodálatos hétvégét. 7:30 már Pál Patrícia érkezik a legfontosabb tudnivalókkal itt a 91.2-es frekvencián, Kaposvár rádiójában, a Rádió Moston. Én Ród Balázsi Hunor vagyok, és egy dolgot megígérhetek, hogy ma igazán napra készek lesztek, hogyha velünk maradtok. Ráadásul nagyon-nagyon izgalmasnak tűnik ez a 2 óra, ami előttünk van. Hívom majd Smar Rafaelt időjárás előrejelzés miatt. Jelentkezünk közlekedési infókkal. Érkezik a Most Megkérdezzük című műsorunk, ezúttal is Szita Károllyal, Kaposvár polgármesterével, de Kofa vizittel is jelentkezem. Ráadásul nagyon sok téma vár ránk, amiről érdemes beszélni. Érkezik a Futókörök napja, és a mai napon a Tour de Hongrie is Kaposvárra. Úgyhogy maradjatok velünk, kedves hallgatók, és élvezzétek minden idők legjobb zenéit. A Halott pénz újdonsága is itt lesz velünk a naprakész első felében, a Gyerekek érkezik hamarosan, most pedig a One Directionnel indítjuk az órát. Ez a What Makes You Beautiful a Rádió Moston.

0: Időjárás jelentés.
1: A téli időszakban annyira nem is érdekel véletlenül senkit, hogy milyen időjárásunk lesz, mert tudjuk, hogy mi várhat ránk, viszont az évnek ebben az időszakában már a kertészkedések, a mezőgazdasági munkák és a kirándulások miatt is egyre kíváncsibbak vagyunk, hogy milyen időjárásunk lesz a következő napokban. Éppen ezért már itt is van velünk a vonalban a lehető legszakavatottabb személy, akit felhívhatunk, a Rádió Most és a kaposvármos.hu időjósa Smar Rafael. Szia Rafi, jó reggelt!
2: Sziasztok, szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Hát most még szép a reggel, de aztán napközben jönnek a záporok, zivatarok, néhol akár hevesebb zivatar is előfordulhat, és aztán megkezdődik az időjárásban az igazi változás, ugyanis egy hullámzó frontrendszer, egy ciklon érkezik, és emiatt mindkét napon szombat-vasárnap kiadós esőzésre van esély, vasárnap már viharos északnyugati szél is fújhat, tehát igencsak kellemetlen időnk lesz, annyira nem lesz hideg, de az eső miatt nagyon nem fogunk kint lenni, és ez a csapadékos időszak még a jövő hét elejére is hatással lesz, akkor azonban kisebb eséllyel, de még így is lehetnek zápor esők, és a fagyoktól szerencsére remélhetőleg végleg megszabadultunk egészen késő őszig, reggelente ilyen 5 fokig hűl majd le a levegő, 5-7 fok környékére, napközben azért egy olyan 15 fokig melegszik csak a levegő, tehát azért igazi nyár nem lesz, de legalább esni fog jó sok eső.
1: Köszönjük szépen! Egyébként erre szerintem szükség is van. Májusi eső aranyat ér, nem véletlenül van ez a mondásunk, de ettől függetlenül, kedves hallgatók, ha van egy kis teraszatok, akkor még így is tervezhetek egy kis kerti kiülést, egy kis grillezést fedett területen. Az esős romantikának is van egy nagyszerű hangulata.
0: Időjárás jelentést hallottak.

0: műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Reklám.
2: Figyelem! Május 1-től szintet lép a Fitness Arena! Új, extra hosszú nyitvatartás! Minden nap hajnali 4-től éjfélig! Fitness Arena! Hozzánk tartozol!
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
5: A tájékoztatás nem teljes körű. További információ Nyitrai Autóház Kft. Kaposvár, Hársalja utca 5. www.mitsubishinyitrai.hu. Drive your ambition.
6: Mitsubishi Motors. Retro hetek a Szlendi pékség és cukrászda üzleteiben. Ha szereted a régi hagyományos ízeket, itt a helyed. Hatlapos, lajcsi szelet, méteres süti és színes kókusztekercs vár rád. Sőt, egy kis meglepetéssel is készültünk. Május 12-től 15-éig a 16 szeletes Isler torta féláron 8000 helyett csak 4000 forint. Várunk Kaposváron, a Főutcán, az Anna utcában és a Nagypiacon.
7: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
8: Új szemüveg? Akkor most figyelj! Join Up-ok az Optic World exkluzívban. Mínusz 25% kedvezmény minden termékre. Ray-Ban, Oakley, Tom Ford és Calvin Klein modellekre is. Csak csütörtöktől vasárnapig. Ne maradj le! Várunk Kaposváron a Tesco üzletsoron.
9: Szereted a Bon Jovit? Szeretnéd élőben hallani a legnagyobb slágereiket? Akkor gyere el május 15-én a Hangár Music Pubba. Bon Jovi dalok élőben május 15-én a Full Jovival. Jegyek a Hangár Music Pub Facebook oldalán kaphatók.
10: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia Xceed Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Kétszáz éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on. Szélvédősérülés esetén Kaposváron és környékén hívd partnerünket, a Geiger és Társai Kft-t a 0630-748-84-66-os telefonszámon.
13: Autóüveg Pilkington.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
14: Ma startol a Tour de Hongrie harmadik szakasza Kaposvárról. Kutyás Vidám Parkot hoztak létre egy balatoni településen. Jó reggelt kívánok, 7:30 van. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Ma rendezik meg a Tour de Hongrie Kaposvár Szekszárd szakaszát, amely a nemzetközi kerékpárverseny harmadik etapja lesz. A mezőny délután 1 órakor rajtol a Kaposvár arénától, ahol már délelőtt 11 órától várják a szurkolókat és az érdeklődőket. A verseny miatt Kaposvár több pontján ideiglenes lezárásokra és parkolási korlátozásokra kell számítani. Az érintett belvárosi utcákban már reggel 8 órától életbe lépnek a korlátozások, a mezőny áthaladásakor pedig időszakosan leállítják a forgalmat. A Kaposvár aréna környékén már csütörtök estétől lezártak több parkolót. A Nagypiac parkolóháza pedig ma délután 1 és 2 óra között nem használható. A kerékpárverseny a helyi buszközlekedést is érinti. Több járat kimarad, vagy késéssel közlekedik a déli és kora délutáni órákban. Kutyavidám park nyílt Balaton lellén. A több mint 1500 négyzetméteres közösségi tér a kutyás strand hiányát szeretné pótolni, ezért kutyamedencével és játékos elemekkel várja a négylábúakat. A parkban a gazdik számára is kialakítottak pihenőhelyeket, a biztonságról pedig zsilipes kapurendszer gondoskodik. A városvezetés szerint a cél az volt, hogy a tiltások helyett biztonságos és élménydús lehetőséget kínáljanak a kutyásoknak. A NAV több mint 300 ezer adózót értesített arról, hogy hibát vagy hiányosságot talált az SZIA bevallási tervezetükben. A leggyakoribb problémák az adókedvezményekhez kapcsolódnak, például a családi kedvezmény vagy az első házasok kedvezményének helytelen igénylése. Sok esetben az is gondot okoz, hogy a visszaigényelhető adóhoz nem adtak meg a bankszámlaszámot vagy posta címet. A hivatal közlése szerint a javításokat legkésőbb május 20-áig kell elvégezni, különben automatikusan a NAV által készített tervezet válik érvényessé.
0: Időjárás jelentés.
14: Pénteken folytatódik a nedves levegő beáramlása térségünk fölé, így több alkalommal is számítani lehet záporok, zivatarok kialakulására. A hőmérséklet még 20 fok körül alakulhat ma, azonban a délutáni órákban a csapadék érkezésével fokozatos lehűlés kezdődik majd.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

0: közlekedési információk.
1: Fel is hívtam már az Euro 6x6 taxi munkatársát, Lacit, aki tájékoztatott bennünket az aktuális közlekedési helyzetről, Kaposvár útjairól. Vizes útburkolatokat jelzett, ugye most nem esik az eső, de az éjszaka esett, ezért itt-ott, hogyha van egy-egy ilyen kevésbé jó sikerült útjavítás, amiben megállt a víz, hogyha az autósok nem figyelnek, akkor bizony a gyalogosok nedvesek lehetnek, úgyhogy vigyázzanak magukra a gyalogosok is, az autósok is figyeljenek, hogy ne fröcsköljenek le senkit. Emellett nagy a forgalom a felüljárókon, akár a Csík-Ferenc sétány végénél található felüljárónról beszélünk, akár a 67-es úti felüljáróról, ahogy érkezünk be Szigetvár felől a városba, de az iskolák környékén is sok szülő próbálja a bejáratnál letenni a gyerekét, legalábbis így fogalmazott Laci. A gyakorló iskolát és a Zrínyit külön kiemelte ezek közül. Ugyanakkor a Hásfa utcán is sokan vannak, ott valóban, ahogy Molly Willy szokta mondani, elkél a cipzár elv, hogyha a fő utcára szeretnénk kikanyarodni a Hásfa utcából, és végül, de nem utolsó sorban a Damjanics utcában a Gépésznél útfelbontás van, ott nagyon-nagyon fontos, hogy az autósok odafigyeljenek egymásra is, parkoló lezárások is vannak, és a Német István fasoron sem tudnak leparkolni mindenhol, ott is zajlik még a munkálat, hogyha minden igaz. Aztán természetesen ma rajtól a Tour de Hongrie harmadik szakasza Kaposváról, erről hamarosan külön beszélünk, hogy hol, milyen közlekedési változásokra számíthatnak a hallgatók. Vezessen mindenki óvatosan és a szabályoknak megfelelően.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!
2: Legyen jó kedvű és lendületes! Ez itt a Napra

Katy Perry énekelt, a Daisies szólt a rádió mostan, 3-4-1-8 környékén járunk, és ma ismét igazi sportnagyhatalommá válik Kaposvár, hiszen városunkból rajtol el a Tour de Hongrie harmadik szakasza. A világ egyik legismertebb kerékpár versenye hatalmas apparátussal érkezik, 29 nemzet, 19 csapat, és összesen 114 versenyző lesz ott a mezőnyben, a kísérőautókkal, csapatbuszokkal és szervezőkkel együtt pedig igazi nemzetközi sporthangulat költözik a városba. A rajt ma 13 órakor lesz a Kaposvár arénánál, a versenyzők pedig kétszer is áthaladnak Kaposváron. A belvárosi szakaszon még lassú rajt lesz, vagyis az érdeklődők egészen közelről láthatják majd a bringásokat, akár fotózkodni is lehet a rajt előtt olyan nevekkel, mint Walter Attila, vagy a Tour de France szakaszgyőztes Tim Merlier. Viszont fontos, hogy több utcában parkolási tilalom lép életbe, ma reggel 8 órától nagyjából délután 2-ig. Az Arany János, Honvéd, Dózsa György, Jutai, Vásártéri, Ákim András, Baros, Hársfa és Pécsi utcákban például nem lehet majd parkolni, a mezőny érkezésekor pedig időszakos útlezárásokra is számítani kell. Ezek általában egyébként csak néhány percesek lesznek, de aki a belvárosban közlekedik ma délután, annak érdemes előre tervezni. A Nagypiac parkolóháza is lezár majd 13 és 14 óra között, tehát aki előtte hajt be, az csak a verseny áthaladása után tud kihajtani. A szervezők pedig azt kérik, hogy a szurkolók figyeljenek oda a biztonságra, ne lépjenek a pályára, ne nyújtsák be a telefonokat vagy kamerákat az úttestre, és csak akkor keljenek át az úton, amikor azt a biztosítók engedélyezik. És hát valljuk be, nem minden nap fordul elő, hogy egy ilyen rangos nemzetközi sportesemény szó szerint átteker Kaposvár szívén. Úgyhogy remélhetőleg sokan álltok majd sorfalat a mai napon a kerékpárosoknak, és újból bejön ez a sporthangulat Kaposvár belvárosába, életébe. Most Enrique Iglesiasszal és Kellisszel folytatjuk, a Nothing Love érkezik a rádió mostan.

0: Kofavizit. A legfrissebb ízek, árak és hírek a piacról. Reklám.
1: A péntek és a szombat a bevásárlás tekintetében mindig a kaposvári nagypiac környékén összpontosul, hiszen ma is várnak a kofák, az árusok, nagyon-nagyon sok termékkel, széles választékkal, felhozatallal, ahogy azt mindig elmondjuk, ezúttal is a ruháktól kezdve a pecsenyéig mindent megtaláltok, ami szemszájnak ingere. Ugyanakkor kihangsúlyozom, hogy holnap, azaz május 16-án szünetel majd a gombavizsgálat a kaposvári nagypiacon, úgyhogy aki e célból menne ki, hát ne tegye. Aztán, ha előre ugrunk az időben, akkor május 30-án gyereknap lesz a nagypiacon, pandás élményekkel, játékokkal, bemutatókkal és meglepetésekkel is várják a gyerekeket. Ezen belül lesz pandás arcfestés, csillámtetkó, kézműves foglalkozás, pandatotó és színező, óriási panda fotózkodás, ugrálóvár, lufi hajtogatás bohóccal, VR élmény, rendőrségi, honvédségi és katasztrófavédelmi bemutatók, illetve ingyen vattacukor a készlet erejéig. Úgyhogy kedves hallgatók, minden gyerekes családnak ajánlom figyelmébe, hogy május 30-án 8 és 12 óra között menjenek ki majd a nagypiacra, minden program ingyenes, és természetesen mindeközben lehet vásárolgatni is.
0: Ez volt a Kofavizit. Reklám.
2: Autóbuszvezetőt keresünk 19 fős busszal munkásjáratra Kaposvár, Nagyatád, Barcs és Görgetek környékére. Nem baj, ha nincs D-kategóriás jogosítványod, mi segítünk megszerezni. Jelentkezz a 30 947 26 66-os telefonszámon, vagy a Meisterics Autós iskolánál.
3: Teljesen megújultunk! 1200 négyzetméteren, vadonatúj kardio részleggel, 150 géppel és 6000 kilós ujjal várunk a Fitness Arénában. Májustól, hajnali 4-től, éjfélig, Fitness Aréna, hozzánk tartozol!
4: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego, otthon generációkon keresztül.
2: Nyitva hétköznap 9-től 17:30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig, Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban.
5: Szerelem a gyűlölet ellen.
6: Lehetsz király, hiába vagy.
5: A Romeo és Julia Musical 2026. május 16-án csupán egy alkalommal a Kaposvár Arénában. Jegyek a broadway.hu weboldalon kaphatók.
7: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában. Tarts velünk a tavasz legvidámabb családi napján, a Desedotó partján, a Nekem a Deseda szervezésében. Május 24-én, vasárnap 11 órától Sarkadi Kis János báb előadása várja a gyerekeket, érkezik Roli Bohóc, délután Kavallér Gyula zenél. Büfénkben óriás csavaros fagylalt, palacsinta, minifánk, kürtős kalács és sok más finomsággal készülünk. Töltsünk együtt egy remek napot a Desedán. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
8: Minden, ami ingatlan, Bold Ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
9: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
10: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
11: Kaposvár idén is csatlakozik a futókörök napjához. Hazai pályán nyert tegnap a KKK. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most legfrissebb hírei, 8 óra van. Ma rendezik meg a Tour de Hongrie Kaposvár Szekszárd szakaszát, amely a nemzetközi kerékpárverseny harmadik etapja lesz. A mezőny délután 1 órakor rajtol a Kaposvár arénától, ahol már délelőtt 11 órától várják a szurkolókat és az érdeklődőket. A verseny miatt Kaposvár több pontján ideiglenes lezárásokra és parkolási korlátozásokra kell számítani. Az érintett belvárosi utcákban már reggel 8 órától életbe lépnek a korlátozások, a mezőny áthaladásakor pedig időszakosan leállítják a forgalmat. A Kaposvár aréna környékén már csütörtök estétől lezártak több parkolót, a Nagypiac parkolóháza pedig ma délután 1 és 2 óra között nem használható. A kerékpárverseny a helyi buszközlekedést is érinti, több járat kimarad vagy késéssel közlekedik a déli és kora délutáni órákban. Kaposvár idén is csatlakozik a futókörök napjához, amelyet május 16-án rendeznek meg a Cseri Parkban. A résztvevők ingyenesen regisztrálhatnak a rendezvényre, a KED délig jelentkezők pedig névre szóló QR-kóddal ellátott rajtszámot kapnak. A városok közötti versenyben az a település nyer, ahol összesen a legtöbb kilométert futják a résztvevők. A Somogyi megye székhely tavaly már megnyerte az országos kihívást, így idén is az a cél, hogy a kaposváriak fussák össze a legtöbb kilométert. Győzelemmel kezdte a férfi kosárlabda NB1 bronz csatáját a Kaposvár, amely hazai pályán 88-80-ra verte az atomerőmű SE csapatát. A somogyiak a második negyed kivételével minden játékrészt megnyertek, így előnybe kerültek a három győzelemig tartó párharcban. A bronzéremért zajló verseny következő mérkőzését Pakson rendezik. A magyar vidék ízei kapják a főszerepet az idei Gurmé Fesztiválon, amelyet június első hetében rendeznek meg a Millenáris Parkban. A rendezvényen mintegy 100 kiállító várja a látogatókat, ezek közül 21 vidéki étterem mutatja befogásait. Újdonság lesz a Made in Vidék helyszín, ahol hagyományos magyar ételek, például halászlé és birkapörkölt is kóstolható lesz. A szervezők szerint a cél, hogy a hazai vidéki gasztronómia kerüljön a figyelem középpontjába. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági kőolajtermékkészletből a hazai ellátás biztosítása érdekében. A döntés szerint 150 millió liter benzin és 425 millió liter gázolaj kerül piacra hatósági áras értékesítés mellett. Az intézkedést az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetten indokolták, amely miatt szükséges a készletek felhasználása.
0: Időjárás jelentés.
11: Pénteken folytatódik a nedves levegő beáramlása térségünk fölé, így több alkalommal is számítani lehet záporok, zivatarok kialakulására. A hőmérséklet még 20 fok körül alakulhat ma, azonban a délutáni órákban a csapadék érkezésével fokozatos lehűlés kezdődik majd.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
1: Elmúlt 8 óra, szép reggelt mindenkinek, ez már a Naprakész második órája a Rádió Moston, Kaposvár rádiójában, ahol a mikrofonnál továbbra is Ród Balázsi Hunor köszönti a hallgatókat, veletek vagyok egészen 10 óráig, a Naprakészből pedig még csak 1 óra maradt, de ígérem, hogy naprakészek lesztek a végére, minden fontos információval kapcsolatosan, ami Kaposvárt érinti. Érkezik is ebből a célból hamarosan Szita Károly Kaposvár polgármestere, Széki Éva kolléganőm kérdezi őt aktualitásokról, a város közéletét illetően, érkezik a Most megkérdezzük, előtte pedig az órát Beyoncé indítja és a Crazy in Love.

0: Beszélgetések Kaposvár közéleti eseményeiről. Most megkérdezzük.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, én Széki Éva vagyok, vendégünk pedig Szita Károly Kaposvár polgármestere, aki a napokban közösségi oldalán jelentette be, hogy 15 milliárd forintos fejlesztés indul Kaposváron, a projekttervek már készülnek. Milyen változások lesznek, polgármester úr, milyen beruházásokra számíthatunk?
2: Jó napot kívánok! Másfél esztendővel ezelőtt beszéltünk arról, hogy várjuk az Európai Uniós forrásokat, melynek eredményeként a város iparfejlesztésére, közterületeinek átalakítására, a lakótelepi tömböknek a rekonstrukciójára, új parkolók építésére, a Főutca és a Hásfi utcai közlekedési csomópontnak az átalakítására, orvosi rendelők felújítására 15 milliárd forint összeget kívánunk kötni, és ezt a pénzt az Európai Uniótól várjuk. Sajnos az Európai Uniós források nem érkeztek meg, viszont még az előző kormány döntött arról, hogy megelőlegezi ezeket a forrásokat, és biztosítja a települési önkormányzatoknak, városoknak, hogy az eredeti terveiknek megfelelően ezeket a programokat meg tudják valósítani. Megkötöttük a múlt évre ezekről a támogatási szerződéseket, gőzerővel elkezdtük a programoknak a tervezését, annak érdekében, hogy minél előbb megjelenhessenek a közbeszerzési kiírások, és el tudjuk kezdeni a munkát. Na, ezt tekintettük át legutóbbi alkalomkor, sorba keresem a tervezőket, és kérem, hogy tájékoztassanak bennünket arról, hogy hogy is állnak a munkával, és a két lakótelepi tömbnek az átalakításáról beszéltünk első körben, és nagyon remélem, hogy a munkák olyan ütembe fognak zajlani, hogy ez év október tájékán már a kivitelezőt fogjuk keresni, hogy ennek neki álljon. Ez a két lakótelepi tömb, egyrészt a Honvéd utcának a belső tömbje, a volt Dózsa edzőcsarnokot is beleértve, a másik pedig a Nemzetőrsor lakótelepi tömb. Na, ezekről annyit kell tudni mindkettőről, hogy az északnyugati városrész ma Kaposvár legsűrűbben lakott városrésze, és a lakótelepi tömbök, a panelházak itt épültek a legkorábban. A Honvéd utcának a részei például az 1960-as években. A Nemzetőrsor esetében a 4 emeletes részek szintén az 1960-as években, míg a 10 emeletes lakótelepi tömbök pedig később az 1970-es években épültek. Sok minden fejlesztést végrehajtottunk már ezekbe a tömbökben, de hát közel sem értünk ezeknek a végére. Komplett átalakításokat tervezünk. A Dózsa edzőcsarnok és környékén, ami az Arany János utcától egészen a játszótérnek a végéig tartana, annak a teljes belső tömbnek az átalakítási munkáinak a tervezése zajlik, most már majdnem a végéhez ér. Az egyik legkritikusabb pontja ennek a területnek magának az edzőcsarnoknak és az edzőcsarnok környékének az átalakítása. A Honvéd utcai belső tömb, amiről most beszélek, ott van 451 lakás, 111 garázs, a 111 garázsnak a jelentős része a Dózsa edzőcsarnok környékén van, nem legjobb minőségben készültek az utak, szűkek a behajtók, a parkoló kevés, vagyis minden megjelenik ebben a tömbben, ami a lakótelepi gondokat okozza. Kevés a zöld terület, és még sorolhatnám.
1: Honvéd utcai tömb elsőben található a Dózsa edzőcsarnok. Mi lesz ennek a sorsa, polgármester úr?
2: Nem a város tulajdona volt. Ezért voltunk dilemmába, viszont azt tudtuk, hogy kezdenünk kell valamit ezzel a területtel. Elkértük a magyar államtól a volt edzőcsarnoknak a tulajdonjogát, ezt megkaptuk. Oké, megkaptuk, de most mit kezdjünk vele? Jó lenne valami funkciót belehaznunk, a rendőrség volt ennek a területnek a kezelője, a rendőrség nem tartott igényt továbbá, nem tudta tartalommal megtölteni. Hál' Isten, az elmúlt időszakban mi is rendkívül sok sportlétesítményt fejlesztettünk, építettünk, itt is nem csupán a Kaposvár arénára gondolok, így nem volt erre sem szükség. Hát akkor vigyünk be valami más funkciót. Na, először nézzük meg, hogy milyen is ennek az épületnek az állapot. A megdöbbentő képet kaptunk, akkor, amikor statikai felülvizsgálatokat végeztünk, a volt Dózsa edzőcsarnok, akár hiszik, akár nem, a felújítás az 1 milliárd forintba kerülne. És akkor döntöttünk úgy, hogy akkor előre a variációról leteszünk, hogy felújítsuk ezt az épületet bontsuk le, és alakítsuk át a teljes környezetét, normális európai környezetté a Honvéd utcai lakótelepi tömbbe is. Itt például egy zöld parkot kívánunk, tervező legalábbis azt javasolta a lebontás követően létesíteni, az ott lévő garázsokat a garázs tulajdonosokkal, a földterület a miénk, közösen felújítani, egységes arculatot teremteni számukra, új parkolókat építünk az egész lakótelepi tömbbe, megnöveljük a zöld területeknek a számát, új játszótér is épül, olyan burkolatokat építünk mindenhol, amelyek vízátteresztőek, mert olyan időjárási körülmények alakultak ki az elmúlt 40 évben Kaposváron is, meg Európában, Magyarországon, a világon, amikor jönnek a villámárvizek, nem elég nagy a csapadékvizevezető rendszer, ha elég nagy lenne, azt se tudná elvinni a naponta lehulló 30 mm csapadékot, hogy az folyjék be, tartsa meg a talaj, engedje át a burkolat, ne folyjon szét, ne okozzon jelentős tócsákat, főzlekedési akadályokat. Ennek a tömnek két ütembe tervezzük az átalakítását, az első ütem az 484 millió forintba kerülne, melynek eredményeként teljes egészében meg fog újulni a lakótelepi tömb. Hasonló a helyzet, csak ez még zsufoltabb a nemzetőrsorban is, a nemzetőrsornak a belső tömbjében, itt több mint 600 lakás van, ide is több parkolót akarunk építeni. Jelenlegi közterületi utakat fel akarjuk újítani. Mindegy 2000 négyzetméteren nőne a zöld terület, kondi eszközöket rakunk be, padokat, és még sorolhatnám, hogy kinézetre is szebb legyen a látvány, ez is egy fontos dolog, de még fontosabb, hogy az ott élők kulturáltabb körülmények között rakassák le az autóikat, állassanak be a garázsba, az ott felnővő gyerekek korszerű játszóeszközökön játszhassanak, és még ezt is sorolhatnám, ez mindegy 600 millió forintos munkát jelent. Na itt állunk most, egyelőre folynak a munkák, több tervezési munka befejeződött már, ezeknek a terveknek folyik az engedélyeztetési eljárása, beértve például az orvosi rendelőknek a felújítását is. Ütemezetten megyünk előre, a pénz rendelkezésünkre áll, a tervezőkön és a kivitelezőkön múlik most már az, hogy mikor készül a terv, milyen árajánlatot adnak, és ezt követően pedig milyen ütemben fogjuk tudni elkezdeni. Én optimista vagyok a tekintetben, hogy ezeknek a munkáknak a jelentős része még idén el fog indulni.
0: Még nincs vége. A Most megkérdezzük nem sokára folytatódik.
3: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Szerdán.
1: Beszélgetések Kaposvár közéleti eseményeiről. Most megkérdezzük.
2: Műsorunk második részében a fejlesztések után egy országos sporteseményről beszélgetünk. Ismét Kaposvárra figyelnek a kerékpárosok, idén is Kaposvárra érkezik a Tour de Hongrie. Ma 13 órakor a Kaposvár arénától indul a harmadik szakasz. Mit jelent ez a város számára, hisz 6 kontinens, 29 államának 114 kerékpárosa érkezik?
3: Hát én ezért többet mondok, 190 ország fogja nézni a kaposvári tájakat, a kaposvári útvonalat, hisz akár online, akár pedig egyenes televíziós közvetítésbe Európában és Európán túl is nagyon sokan figyelik a nagy magyar körversenyt. A kaposvári kerékpársportról tudni kell egyébként, hogy nagyon jelentős múltja van. Az 1900-as évek elején, talán 1903 volt az az év, amikor megalakult Kaposváron először a kaposvári kerékpárosoknak az egyesülete, és innét ívelt felfelé a pályája, hisz a nagy magyar kerékpáros körverseny sem először van itt városunkra. 4 rajttal és 5 befutóval rendelkezünk már. Mondhatnám is, hogy ez egy jubileumi időpont, vagy időszak a mai nap, hisz a 10. alkalom rajtól, vagy pedig befutóval rendelkezik a Tour de Hongrie. Aztán rendelkezhetünk persze olyan óriási büszkeséggel is, amivel kevesen Európában, hogy a világ legnagyobb 4 kerékpárversenye közül az egyik már megjelent Kaposváron is, ez a Giro Italia volt, óriási sikerrel, és mit hozhat ez a kerékpárosokon túl a városnak? Hát azt, amivel ön is bevezette a kérdését, és azt, amit én bátorkodtam kiegészíteni, hogy olyan tájakon, olyan belvárosi területeken visszük végig a kerékpáros útvonalat, ami hordozza magába azt a lehetőséget, hogy azok is megismerhessék Kaposvár szépségét és előnyeit, akik még nem jártak itt, de most televízión nézik, és talán kedvet éreznek majd arra, hogy egyszer ellátogassanak hozzánk.
1: Ez volt a Most Megkérdezzük.
4: Ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.

0: közlekedési információk.
1: Érkezett egy közlekedési infónk, Lajos írt Viberen, miszerint Nagybajomnál, ahogy érkezünk be a településre, rendőri ellenőrzés van, trafipaxot jelez. Aki arra jár, fordítson különös figyelmet a sebességhatár betartására. Lajos, köszönöm szépen!
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Nagy pillanat jött most el. Ma halljátok az 500. hacsot.
2: Ne!
1: Az 500.
2: Ilyen vén vagyok.
1: Igen. Én nem, de te igen. Itt nőttem fel.
2: 500-ad,
1: az... Több mint 9 éve.
2: Na, ezt akartam kinyomozni.
1: Megy a 20 a csúcson, hát lassan 10 éve minden héten. Reméljük, hogy velünk nevettek, velünk csodálkoztok rá a világ különböző dolgaira, mert hát azért ebben az 500 adásban tényleg rengeteg érdekességet próbáltunk feltárni, sokszor vitatkoztunk a világgal, a tudománnyal, rengeteg embert megkérdeztünk, hát nagyon-nagyon sok interjút csináltunk, és hát nyilván a mi tervünk az, hogy veletek legyünk, ameddig csak lehet, ugye hát ezt azért a világ alakulásai, változásai is átírhatják, de addig is igyekszünk élményt, vidámságot hozni az életetekbe, amíg erre lehetőségünk lesz.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
3: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallotta. Reklám.
4: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a kaposvári plazmaponton. Csatlakozz májusban, és szerez az 5. plazmaadásod 123.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhím András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
5: Palánta és fűszernövények hete a Hélia kertészetben. Paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, csilik, fűszernövények és még rengeteg klasszikus és különleges zöldségpalánta egy helyen, hogy idén ne csak kerted legyen, hanem valódi ízbirodalmad. Emellett a megszokott bőséges dísz- és gyümölcstermő kínálattal is várunk hétfőtől vasárnapig. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
6: Idő van. Készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
7: Teljesen megújultunk! 1200 négyzetméteren, vadonatúj kardiorészleggel, 150 géppel és 6000 kilós ujjal várunk a Fitness Arénában. Májustól, hajnali 4-től, éjfélig, Fitness Aréna, hozzánk tartozol!
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
8: Jövő héten felmérik a kaposváriak parkolási szokásait. Kutyavidám park nyílt Balatonlellén. Jó napot kívánok, 8:30 van. A Rádió Most legfrissebb híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Jövő hét elején parkolási statisztikai és szokásfelmérést végeznek a közterületi parkolókban. A munkát kamerával felszerelt gépjárművel végzik, amely a parkolóhelyek foglaltságát és telítettségét rögzíti. A felmérés célja, hogy pontos képet adjon arról, mikor és mely területeken a legnagyobb a parkolási terhelés, és ez alapján segítsék a parkolási közszolgáltatás felülvizsgálatát. Kutyavidám park nyílt Balatonlellén. A több mint 1500 négyzetméteres közösségi tér a kutyás strand hiányát szeretné pótolni, ezért kutyamedencével és játékos elemekkel várja a négylábúakat. A parkban a gazdik számára is kialakítottak pihenőhelyeket, a biztonságról pedig zsilipes kapurendszer gondoskodik. A városvezetés szerint a cél az volt, hogy a tiltások helyett biztonságos és élménydús lehetőséget kínáljanak a kutyásoknak. Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel, jelentette be Magyar Péter csütörtökön Budapesten. A miniszterelnök szerint a tárcáknál különböző formában, papíron, pendrive-on és DVD-n adták át az iratokat és adatokat, amelyeket most feldolgoznak. A kormányfő szerint a következő időszakban az államtitkári kinevezések és az új kormányzati struktúra kialakítása felgyorsul. Az amerikai-kínai együttműködés erősítését sürgette Donald Trump Pekingben. Az amerikai elnök a tiszteletére adott díszvacsorán úgy fogalmazott, hogy az amerikai-kínai kapcsolat a világ legfontosabb kétoldalú viszonya, ezért annak fejlesztése kulcsfontosságú a jövő szempontjából. Megköszönte Kína vendéglátását és fontos állomásnak nevezte látogatását. Hozzátette, hogy a két ország között kölcsönös tisztelet és hosszú történelmi kapcsolat áll fenn.
0: Időjárás jelentés.
8: A mai napon változóan időnként erősen felhős ég mellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Szorványosan várható eső, délutántól zápor, zivatar, a déli és délkeleti szél megélénkül. A nappali hőmérsékletek a legmelegebb órákban 20 és 22 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

Már a 8:30 is a múlté, kedves hallgatók, Eminemtől szólt a Houdini a rádió, mostan Pál Patricia hírei után, kolléganőm pedig 9-kor majd újból hoz naprakész információkat a nagyvilágból, Kaposvárról, az országból. Érdemes velünk maradni a nap minden percében, minden pillanatában, hiszen a pillanat a tiéd, és azt abszolút te döntöd el, hogy hogyan éled meg, hogyan használod ki, de hogyha tekertek a hangerőn és a rádió mostra hangoltok, az biztos, hogy rossz nem lehet, mert csupa-csupa helyi infóval, aktualitással, érdekességgel és kiváló dalokkal találkozhatok. Hogyha pedig felvennétek velünk a kapcsolatot, akkor hívjatok vagy írjatok 0670 32 32 355. A folytatásban benéz hozzánk Jason Derulo és az In My Head, most pedig Somberrel folytatjuk, a Homewreckkal érkezik Kaposvár Rádió.

0: jókedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész.
1: Ez még bizonyan Naprakész, kedves hallgatók, és hát Kaposvár ismét futócipőt húz, holnap, május 16-án jön a 6. futókörök napja. Az ország egyik legnépszerűbb közösségi sporteseményéhez idén is csatlakozik városunk, nem is kérdés, és hát a cél most sem kisebb, mint újra az élmezőnyben végezni. A lényeg egyszerű, május 16-án reggel 9 és délután 5 között a Cseri Parkban kell a lehető legtöbb kört megtenni, akár sétálva, gyalogolva vagy futva, nem az számít, hogy ki milyen gyorsan halad, hanem az, hogy minél többen mozogjunk együtt Kaposvárért és saját magunkért. Ami nagyon fontos, hogy most még tart az előzetes regisztráció a futóköröknapja.hu oldalon, és aki kedd délig jelentkezett, annak névre szóló rajtszám készült QR kóddal, ami a körök számolásához használható, és ez a rajtszám ráadásul emlékbe is megmarad a résztvevőknek. Idén egyébként már modern QR kódos időmérés lesz, így pontosan követhető lesz, ki hány kilométert tett meg, és milyen tempóban haladt. A legjobb női és férfi résztvevőket pedig külön díjazzák, de az igazi verseny most is a városok között zajlik. Kaposvár már bizonyított, 2024-ben az első helyen végzett, viszont Dabas az elmúlt években többször is elvitte a győzelmet, szóval 4-szer, és ismét nagy csata várható. Eddig 4-1 Dabas javára a versenyben, de remélhetőleg Kaposvár holnap majd szépíteni tud, és ez csak rajtatok múlik. Holnap tehát nem csak a futásról szól majd a nap, hanem az összefogásról, a közösségről, és arról, hogy együtt mennyi mindenre képes Kaposvár. Most pedig folytassuk zenével, a Naprakészben a Rádió Moston Jam & Spoon érkezik, és Plavka a Right in the Night-tal a Rádió Moston.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Ez volt a Napra Kész. Reklám.
2: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá. Kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
3: Műfőakció a Baross Szőnyeg Áruházban. Szeretnél egész évben gyönyörű zöld kertet fűnyírás és sár nélkül? Most a prémium minőségű műfűvek elképesztő áron már 2990 forint per négyzetmétertől kaphatók. Természetes hatás, UV-álló, vízelvezető, tartós és időjárásálló. Ne várj! Újítsd meg otthonod a Baross Szőnyeg Áruházzal. Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
4: Figyelem! Május 1-től! Szintet lép a Fitness Arena! Új extra hosszú nyitvatartás! Minden nap hajnali 4-től éjfélig! Fitness Arena! Hozzánk tartozol!
2: Új szemüveg? Akkor most figyelj! Joinapok az Optic World exkluzívban. Mínusz 25% kedvezmény minden termékre. Ray-Ban, Oakley, Tom Ford és Calvin Klein modellekre is. Csak csütörtöktől vasárnapig. Ne maradj le! Várunk Kaposváron a Tesco üzlet soron.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Több forgalmi változás is lesz ma a városban a Tour de Hongrie kaposvári szakasza miatt. Nyert tegnap hazai pályán a KKK. Jó napot kívánok, 9 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Ma rendezik meg a Tour de Hongrie Kaposvár Szekszárd szakaszát, amely a nemzetközi kerékpárverseny harmadik etapja lesz. A mezőny délután 1 órakor rajtol a Kaposvár arénától, ahol már délelőtt 11 órától várják a szurkolókat és az érdeklődőket. A verseny miatt Kaposvár több pontján ideiglenes lezárásokra és parkolási korlátozásokra kell számítani. Az érintett belvárosi utcákban már reggel 8 órától életbe lépnek a korlátozások, a mezőny áthaladásakor pedig időszakosan leállítják a forgalmat. A Kaposvár aréna környékén már csütörtök estétől lezártak több parkolót, a Nagypiac parkolóháza pedig ma délután 1 és 2 óra között nem használható. A kerékpárverseny a helyi buszközlekedést is érinti. Több járat kimarad, vagy késéssel közlekedik a déli és kora délutáni órákban. Kaposvár idén is csatlakozik a futókörök napjához, amit szombaton rendeznek meg a Cseri Parkban. A résztvevők ingyenesen regisztrálhatnak a rendezvényre, a jelentkezők pedig névre szóló QR kóddal ellátott rajtszámot kapnak. A városok közötti versenyben az a település nyer, ahol összesen a legtöbb kilométert futják a résztvevők. A Somogyi megyeszékhely tavaly már megnyerte az országos kihívást, így idén is az a cél, hogy a kaposváriak fussák össze a legtöbb kilométert. Győzelemmel kezdte a férfi kosárlabda NB1 bronz csatáját a Kaposvár, amely hazai pályán 88-80-ra verte az atomerőmű SL csapatát. A somogyiak a második negyed kivételével minden játékrészt megnyertek, így előnybe kerültek a 3 győzelemig tartó párharcban. A bronzéremért zajló verseny következő mérkőzését Pakson rendezik. Egyre fiatalabb és drágább autók jelennek meg a hazai használt autópiacon. A használtautó.hu elemzése szerint tovább csökkent az olcsóbb, 2,5 millió forint alatti autók aránya, miközben nőtt a közép és felső kategóriás járművek száma. A kínálati átlagár már meghaladja az 5,5 millió forintot, az elektromos autók pedig átlagosan több mint 11 millió forintba kerülnek. A hirdetések között továbbra is a benzines autók vannak többségben, de a legnagyobb növekedést a hibridek produkálták. Az elemzés szerint az autók értékét továbbra is jelentősen befolyásolja az életkor és a futás teljesítmény. A magyar vidék ízei kapják a főszerepet az idei gurmé fesztiválon, amelyet június első hetében rendeznek meg a Millenáris Parkban. A rendezvényen mintegy 100 kiállító várja a látogatókat, ezek közül 21 vidéki étterem mutatja befogásait. Újdonság lesz a Made in Vidék helyszín, ahol hagyományos magyar ételek, például halászlé és birkapörkölt is kóstolható lesz. A szervezők szerint a cél, hogy a hazai vidéki gasztronómia kerüljön a figyelem középpontjába.
0: Időjárás jelentés.
5: A mai napon változóan időnként erősen felhős ég mellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Szorványosan várható eső, délutántól zápor, zivatar, a déli és délkeleti szél megélénkül. A nappali hőmérsékletek a legmelegebb órákban 20 és 22 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Rót Balázsi Hunor.
1: Szép napot! Május 15 péntek van, ez itt a Rádió Most Kaposvár rádiója. Pál Patriciától hallottunk híreket, és a mikrofonnál ismét Róth Balázsi Hunor. Igaz ugyan, hogy a naprakészt magunk mögött hagytuk, de a lendület, az energia nem hagy alább, és továbbra is kíváncsi a várom üzeneteiteket, hívásaitokat a 0670-32-32-355-re. Írjátok meg, hogy így, hogy egy esős hétvégére számíthatunk, mit terveztek az előttük álló szombatra és vasárnapra Kaposváron és környékén. Várom tehát az üzeneteket. Én pedig időközben hozom a zenéket, Burak Eatertől a Friday Night-ot, bizony előre úrunk az éjszakában, de érkezik a Well Hello is, és az utolsó hibám, most pedig az órát egy román énekesnővel és egy kis szaxofonozással indítjuk. Ez Alexandra Stantól a Mr. Saxo Beat.

0: Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.
1: Szevasztok, én Fluor vagyok.
2: Én meg Diaz, mi vagyunk a
1: Valhalla. Hallgassátok a Rádió Mostot.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Sabrina Carpenter Feather című dala szólt itt a Rádió Moston, és közben érkezett egy üzenet is arra a kérdésre, hogy ki mit tervez az előttünk álló kissé esősnek ígérkező hétvégére Kaposváron vagy a környéken. Ádám azt írta: szia Hunor, mi nem hagyjuk, hogy az eső elrontsa a hétvégét, szombaton társasjátékozós délutánt tartunk a barátokkal, vasárnap pedig egy nagy bográcsozást tervezünk a fedett teraszon, a jó hangulathoz úgysem kell mindig napsütés. Teljesen egyetértek, kedves Ádám, hozzánk is barátok jönnek majd vasárnap a nagylányom elmaradt születésnapját köszönteni, és mi is úgy terveztük, hogy a teraszon, majd szépen fedett helyen, egy kis esős hangulatban grillezgetünk, kiszogatunk, beszélgetünk. Hát miért ne használnánk ki a szabadidőt, akár így. Köszi, hogy írtál, szerintem is abszolút van valami egyébként az esős hétvége hangulatában, csak meg kell találni benne azt, amitől jól érezzük magunkat. Egy jó film, egy társasjáték, egy forró kávé, tea, vagy hosszú beszélgetés néha pont ugyanolyan feltöltő tud lenni, mint egy napsütéses kirándulás. Na de most zenével folytatjuk, Darren Hayes érkezik, aki a Savage Garden után szólóban is komoly sikereket ért el, a Crush című dala pedig különös nagy rádiós kedvenc lett a 2000-es évek elején. Darren Hayes-től szól a Crush itt a Rádió Moston.

0: Időjárás jelentés.
1: Reggel a naprakészben Smar Rafael, a Rádió Most és a kaposvármos.hu időjósa személyesen mondta el, hogy mire számíthatunk a hétvégén, de hogyha akkor nem voltál még velünk, akkor most pótoljuk az előrejelzést, hiszen a mai naptól növekszik a csapadékhajlam, és a következő napokban már egyre több felé várható eső, zápor, zivatar. Eleinte még, ahogy tapasztalhatjuk most is, marad a kellemes idő, de a hétvégén újabb lehűlés kezdődik. A következő napokban változékony, egyre csapadékosabb idő várható. Eleinte egy frontrendszer, majd a hétvégén már egy mediterrán ciklon alakítja az időjárást. Ma szórványosan, majd szombattól már többfelé várható eső, zápor, zivatar. Több hullámban érkezik a csapadék, így átmeneti esőszünetek lehetnek. A várható csapadék területi eloszlása még bizonytalan, de többfelé hullhat jelentős mennyiségű eső. A hétvégén egyre inkább a ciklon hátoldali hűvös áramlásába kerülünk, így a csapadék mellé megérkezik a lehűlés is. Aztán a jövő héttől, hétfőtől távolodik a ciklon, javul az idő, és a hét közepétől számíthatunk száraz, többnyire napos időre. Erősödik majd a nappali felmelegedés, és visszatér a kellemes idő, vélhetően a pünkösdi hétvégére.
0: Időjárás jelentést hallott. Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

Már 3:40 is elmúlt, a Faithless és Dido közösen a One Step to Four szólt Kaposvár rádiójában. Én pedig, kedves rádióhallgatók, megköszönöm, hogy velem indítottátok a mai napot, május 15-én pénteken, és találkozunk majd legközelebb hétfőn reggel 6-kor. Addig is mindenkinek kívánok minden jót, a mai napon azért ne feledkezzetek meg arról sem, hogy ma van a család nemzetközi napja, és a család minden tagjára próbáljátok egy picit nagyobb figyelmet fordítani, mint máskor, már csak ebből kiindulva is. Szép hétvégét, szép pénteket mindenkinek, Rót Balázsi Hunor voltam, a Coldplay dalával búcsúzom, érkezik a Feels Like I'm Falling in Love, viszont hallásra!

0: Reklám.
1: Tarts velünk a tavasz legvidámabb családi napján, a Desedotó partján, a Nekem a Deseda szervezésében. Május 24-én vasárnap 11 órától Sarkadi Kis János báb előadása várja a gyerekeket. Érkezik Roli Bohóc, délután Kavallér Gyula zenél. Büfénkben óriás csavaros fagylalt, palacsinta, minifánk, kürtős kalács és sok más finomsággal készülünk. Töltsünk együtt egy remek napot a Desedán. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
2: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
3: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
4: Autóbuszvezetőt keresünk 19 fős busszal munkásjáratra Kaposvár, Nagyatád, Barcs és Görgetek környékére. Nem baj, ha nincs D-kategóriás jogosítványod, mi segítünk megszerezni. Jelentkezz a 30 947 26 66-os telefonszámon vagy a Meisterics Autós iskolánál.
1: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá. Kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
5: Retro hetek a Szlendi Pékség és Cukrászda üzleteiben. Ha szereted a régi hagyományos ízeket, itt a helyed. Hatlapos, lajcsi szelet, méteres süti és színes kókusztekercs vár rád. Sőt, egy kis meglepetéssel is készültünk. Május 12-től 15-ig a 16 szeletes Isler torta féláron 8000 helyett csak 4000 forint. Várunk Kaposváron, a Főutcán, az Anna utcában és a Nagypiacon.
1: Új szemüveg? Akkor most figyelj! Join-upok az Optic World exkluzívban. Mínusz 25% kedvezmény minden termékre. Ray-Ban, Oakley, Tom Ford és Calvin Klein modellekre is. Csak csütörtöktől vasárnapig. Ne maradj le! Várunk Kaposváron a Tesco üzletsoron.
6: Join-upok a Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Nyitva hétköznap 9-től 17:30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig, Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: 15 milliárd forintos városfejlesztés indul Kaposváron. Közúti ellenőrzést tartottak a rendőrök az autópályán. Jó napot kívánok, Pál Patrícia vagyok. A rádió most legfrissebb híreit hallják, 10 óra van. Megújul a Honvéd utcai és a Nemzetőrsori lakótelep tömb belsője Kaposváron, valamint több városi fejlesztés is elindul. Szita Károly a Rádiómosnak adott interjújában elmondta, elsőként a Honvéd utcai belső tömb, a volt Dózsa edzőcsarnok környéke, valamint a Nemzetőrsori lakótelep újul meg, hiszen ezek a város lakótelepeinek legrégebbi és legsűrűbben lakott részei. A komplex átalakítások során új parkolóhelyek épülnek, felújítják az utakat, bővítik a zöld területet, emellett új játszótereket, kondieszközöket és padokat is telepítenek. A városvezető elmondta, a 15 milliárd forintos fejlesztési csomag tervei között szerepel még az iparfejlesztés, orvosi rendelők felújítása, valamint a Főutca és a Hársfa utca közlekedési csomópontjának átépítése is. Összehangolt közúti ellenőrzést tartott a rendőrség az M7-es autópálya Somogy vármegyei szakaszán, melynek középpontjában az előzési tilalom betartása és a követési távolság ellenőrzése volt. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint az akció során a nehéz tehergépjárművek szabályos közlekedését vizsgálták. Az ellenőrzés alatt összesen 12 esetben intézkedtek szabálytalanul közlekedő sofőrökkel szemben. A rendőrség célja a balesetek megelőzése és a biztonságos autópálya forgalom fenntartása volt. Kutyavidám park nyílt Balaton lellén. A több mint 1500 négyzetméteres közösségi tér a kutyás strand hiányát szeretné pótolni, ezért kutyamedencével és játékos elemekkel várja a négylábúakat. A parkban a gazdik számára is kialakítottak pihenőhelyeket, a biztonságról pedig zsilipes kapurendszer gondoskodik. A városvezetés szerint a cél az volt, hogy a tiltások helyett biztonságos és élménydús lehetőséget kínáljanak a kutyásoknak. Országos informatikai hiba lassítja határátkelők működését, ezért több átkelőnél megnövekedett várakozási időre kell számítani, közölte a rendőrség. A tájékoztatás szerint a probléma pénteken 8 óra 30 perctől érinti a közúti határátkelő helyeket, valamint a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőteret is. A szakemberek megkezdték a hiba elhárítását, de a rendszer működése átmenetileg akadozik. A hatóság arra kéri az utazókat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a várható várakozási időkről a rendőrség határinfó felületén. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági kőolajtermék készletből a hazai ellátás biztosítása érdekében. A döntés szerint 150 millió liter benzin és 425 millió liter gázolaj kerül piacra hatósági áras értékesítés mellett. Az intézkedést az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetten indokolták, amely miatt szükséges a készletek felhasználása.
0: Időjárás jelentés.
7: A mai napon változóan időnként erősen felhős ég mellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Szorványosan várható eső, délutántól zápor, zivatar, a déli és délkeleti szél megélénkül. A nappali hőmérsékletek a legmelegebb órákban 20 és 22 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
8: Derűs napot kívánok mindenkinek, 5 perccel 10 óra után üdvözöllek benneteket. Délután 3-ig miénk az idő, ez a ragyogó idő, legalábbis egyelőre az. Aztán majd ez változni fog, de az még nem most lesz. Most az lesz, hogy továbbra is a legjobb dalokat hallgatjuk, és aztán megint jóslatokba bocsátkozunk, hiszen a horoszkópot ezúttal is hozni fogom ebben az órában. Meg egy újdonságot Eva Max-től, az Out of Your Mind címűt, de meghallgatunk majd egy Alex Warren dalt, és itt van Shawn Mendes is. Kellemes rádiózást és jó munkát mindenkinek!

0: back!
1: A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Alright! Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

Kálics és Rita óra közös dala szólt a Lonely Together című a rádió. Moston 2 perccel múlt el 4:11, nagy a készülődés már, hiszen városunkból ma délután rajtol a Tour de Hongrie mezőnye, és már most nem lehet parkolni bizonyos utcákban. Arany János, Honvéd, Zárda, Dózsa, György, Hajnóci, Jutai, Vásártéri, Áhim, Baross, Hársfa és Pécsi utca. Itt délután 2-ig kell erre számítani, és bizony ezekben az utcákban majd lesz forgalomkorlátozás is. 1 órakor rajtol el az arénától a 3. szakasz, és 2-szer is átszelik a várost, úgyhogy a délután folyamán biztos, hogy kell egy kis fennakadásra számítani. Arról is küldhetitek az infókat, és addig is, hogyha valami fontosat láttok, tapasztaltok az utakon, 70 32 32 355 SMS és Viber számunk, illetve telefonszámunk él, és nem csak ezt, hanem minden mást is szívesen olvasok tőletek, sőt játszani is fogunk a későbbiekben, úgyhogy ezért is érdemes megjegyezni a számunkat. Britney Spears-szel folytatjuk nem sokára, akiről megint felreppentek olyan hírek, hogy egy kis botrányt okozott egy étteremben a minap. Womanizer című dalát énekli nálunk, de itt van most Ákos is a tükörrel.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Az óránkénti részletes előrejelzés nekem azt mutatja, hogy délután 1-2-ig még nem lesz rossz idő, változóan felhős napos lesz felettünk az ég, és 21 fokig emelkedik a hőmérséklet, aztán jön egy hirtelen lehűlés, 12 fokig esik vissza a hőmérséklet, illetve 16 fokig majd 2-3 óra környékén, amikor már sokkal több felhő lesz, és jönnek a záporok, zivatarok is. Jól elkapja a bicajosokat, a Tour de Hongrie mezőnyét, elképzelhető majd ez itt a környéken. És aztán felhős marad az idő a továbbiakban is, többször eleredhet az eső az éjszaka folyamán ugyancsak, és a hétvégére is ilyen változékony időt jósolnak nekünk több csapadékkal, és sokkal hűvösebb idővel, holnapra 13 fokot ígérnek, ahogy vasárnapra is, amikor kiadósabb mennyiségű csapadék is érkezhet. A hajnalok nem lesznek sokkal hűvösebbek azért, mint a nappalok, hiszen 10-11 fokos reggelekkel kell számolnunk, és ahogy említettem, szombat-vasárnap 13-14 fokos délutánokkal. Azért hétfőtől majd jön a melegedés, ezzel együtt marad a szeszélyes, olykor esős és szeles idő egészen a hosszú hétvégéig. A pünkösdi ünnepre jó időt ígérnek nekünk legalábbis most, száraz naposat 26-27 fokkal.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
3: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
1: Műsorajánlót hallottak. Reklám.
4: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá. Kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
1: Reklám hangzott el. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Május 15-e van, ez a péntek, összességében egy kiegyensúlyozott napnak ígérkezik. A horoszkóp szerint megnyugvást hoz a péntek. A kosjegyűnek azt írják, hogy ma mindenben sikeres leszel, amibe belekezdesz. Ezt a sikert elsősorban annak köszönheted, hogy most nagyon racionálisan tervezel, és tényleg minden részletre figyelsz. A kreativitásod is a csúcson van. A bika esetében a valódi érzelmek kerülhetnek felszíne egy olyan kapcsolatodban, amelyre eddig talán nem ez volt a jellemző. Úgy tűnik, végre őszinte válaszokat kapsz az illetőtől, ugyanakkor féltékenység és birtoklás vágy is jelentkezhet. Az ikrek jegyűnek rengeteg a terve, az ötlete, de nem mindegyiknél láttad, hogyan tudnád megvalósítani. Most azonban zöld lámpát kapsz, és valóban eléred a céljaidat. Ehhez persze az is kell, hogy minden részletet alaposan végig gondolj, megéri erőfeszítéseket tenni. Kedves rák, mindenki, te is félsz a változásoktól, de a holnapi új hold segít, hogy ezt a félelmedet legyőzd. Most ugyanis olyan változások jöhetnek, amikről érzed, hogy neked fognak kedvezni, és érdemes nyitott szívvel belevágni. Ez érintheti a magánéletet és a karrier területét is. Most akkor nyerhetsz, ha olyasmibe mersz belevágni, ami új és ismeretlen.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik. Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió most!

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Az oroszlánnak igazán különleges lehetőségeket jeleznek mára. Bármibe kezdesz mostanság, az rövidesen meghozza a gyümölcsét. Érdemes lenne végig gondolni az új célokat, főleg a hosszú távra szólnak. A párkapcsolatban viszont féltékenység vagy egóharcok jelentkezhetnek. A szűznek már a kiegyensúlyozottságot és tervezhetőséget jeleznek. Újhold is lesz itt holnap, ennek előszele már érezhető, és ez nagyon termékeny, kreatív időszak kezdetét jelzi. Egy közvetlen kapcsolatodban viszont feszültséget okozhat a rivalizálás. Kedves mérleg, végre egy csodás nap igazi fellélegzést hoz. Csupa kedvező hatás ér, ez egy sűrű hét volt, és most jöhet a jól megérdemelt pihenés. Találkozhatsz valakivel, aki felkelti az érdeklődésedet, még ha csak barátilag is. Ám a horoszkóp féltékenységet is jelez. A skorpió úgy érezheti ma, hogy szinte kisimulnak az idegei, megnyugszol és végre újra elemedben vagy. Olyan fejleményeket tartogat neked ez a nap, amiket abszolút sikerként könyvelhetsz el.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. Láttam.

Úgy érzed padlón vagy? Úgy érzed padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl velem, menjünk együtt, gyere föl velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse vár.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: A nyilas számára szuper nap a mai, amikor szinte akadály nélkül tudsz haladni a dolgaiddal. Ha szingli vagy, most jók az esélyek az ismerkedésre, méghozzá a szerencsés véletlennek köszönhetően, valahol csak úgy belebotlasz a másikba. A vak életében a családi és otthoni ügyek most nagyon jó fordulatot vehetnek. Egy beszélgetés közelebb vihet valakihez, vagy segíthet megoldani egy régi ügyet. Romantikát és szenvedélyt is hozhat az estébe a mai nap. Kezdődik a hétvége, érdemes lenne este kettesben kimozdulni. Kedves vízöntő, végre minden összeáll körülötted, most különösen igaz, amit másokért teszel, visszatér hozzád valamilyen formában. Egy apró szerencsés véletlen a napodat is bearanyozhatja, hallgass a megérzéseidre, mert nagy dolgokat oldhatsz meg velük. A halakjegyűnek is ma kifejezetten jó napja lehet, különösen kapcsolati téren. Mélyen és mégis harmonikusan kapcsolódsz másokhoz, valaki hálával fordulhat feléd, vagy visszakapod egy korábbi jó cselekedetet, gyümölcsét. Egy beszélgetés délután sok mindent tisztázhat benned.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
3: Legyen jobb napja! Most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2. I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Reklám.
1: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
2: A tájékoztatás nem teljes körű. További információ Nyitrai Autóház Kft. Kaposvár, Hársalja utca 5. www.mitsubishinyitrai.hu. Drive your ambition.
3: Mitsubishi Motors. Palánta és fűszernövények hete a Hélia kertészetben. Paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, csilik, fűszernövények és még rengeteg klasszikus és különleges zöldségpalánta egy helyen, hogy idén ne csak kerted legyen, hanem valódi ízbirodalmad. Emellett a megszokott bőséges dísz és gyümölcstermű kínálattal is várunk hétfőtől vasárnapig. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
4: Új szemüveg? Akkor most figyelj! Join-upok az Optic World exkluzívban. Mínusz 25% kedvezmény minden termékre. Ray-Ban, Oakley, Tom Ford és Calvin Klein modellekre is. Csak csütörtöktől vasárnapig. Ne maradj le! Várunk Kaposváron a Tesco üzletsoron.
3: Szerelem a gyűlölet ellen.
5: Lehetsz király, hiába vagy.
3: A Romeo és Julia Musical 2026. május 16-án csupán egy alkalommal a Kaposvár Arénában. Jegyek a broadway.hu weboldalon kaphatók.
6: Kétszáz éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on. Szélvédősérülés esetén Kaposváron és környékén hívd partnerünket, a Geiger és Társai Kft-t a 0630 748 84 66-os telefonszámon.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a kaposvári plazmaponton. Csatlakozz májusban és szerez az 5. plazmaadásodig 123 000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhím András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
9: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
10: Igen!
11: A kaposvári Veszt Nagykerben.
9: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
11: Nagykeráron mindenkinek.
9: Veszt Nagyker, Kaposvár, Kont Vezér utca.
11: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
4: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
12: Turisztikai szempontból is remek lehetőség a városnak a Tour de Hongrie. Hazai pályán nyert tegnap a KKK. Jó napot kívánok, Pál Patrícia vagyok. Önök a Rádió Most híreit hallják 11 órakor. A Tour de Hongrie mezőnye ma ismét Kaposvárra figyel. A város ugyanis 10. alkalommal ad otthont rangos kerékpárverseny rajtjának vagy éppen befutójának, mondta Szita Károly rádiónknak adott interjújában. A városvezető kiemelte, idén a Kaposvár arénától indul a verseny harmadik szakasza, amely a város egyik kiemelt sporteseménye, hiszen a viadalt 190 országban közvetítik élőben vagy online közvetítésen keresztül. Szerinte ez jelentős lehetőség arra, hogy Kaposvár nemzetközi figyelmet kapjon, és sokan a közvetítések hatására ismerjék meg a várost, vagy kapjanak kedvet annak meglátogatásához. Jövő hét elején parkolási statisztikai és szokásfelmérést végeznek a közterületi parkolókban. A munkát kamerával felszerelt gépjárművel végzik, amely a parkolóhelyek foglaltságát és telítettségét rögzíti. A felmérés célja, hogy pontos képet adjon arról, mikor és mely területeken a legnagyobb a parkolási terhelés, és ez alapján segítsék a parkolási közszolgáltatás felülvizsgálatát. Győzelemmel kezdte a férfi kosárlabda NB1 bronz csatáját a Kaposvár, amely hazai pályán 88-80-ra verte az atomerőmű SL csapatát. A somogyiak a második negyed kivételével minden játékrészt megnyertek, így előnybe kerültek a három győzelemig tartó párharcban. A bronzéremért zajló verseny következő mérkőzését Pakson rendezik. Megtörtént a minisztériumi átadás átvétel, jelentette be Magyar Péter csütörtökön Budapesten. A miniszterelnök szerint a tárcáknál különböző formában, papíron, pendrive-on és DVD-n adták át az iratokat és adatokat, amelyeket most feldolgoznak. A kormányfő szerint a következő időszakban az államtitkári kinevezések és az új kormányzati struktúra kialakítása felgyorsul. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági kőolajtermékkészletből a hazai ellátás biztosítása érdekében. A döntés szerint 150 millió liter benzin és 425 millió liter gázolaj kerül piacra hatósági áras értékesítés mellett. Az intézkedést az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetten indokolták, amely miatt szükséges a készletek felhasználása. A NAV több mint 300 ezer adózót értesített arról, hogy hibát vagy hiányosságot talált az SZIA bevallási tervezetükben. A leggyakoribb problémák az adókedvezményekhez kapcsolódnak, például a családi kedvezmény vagy az első házasok kedvezményének helytelen igénylése. Sok esetben az is gondot okoz, hogy a visszaigényelhető adóhoz nem adtak meg bankszámlaszámot vagy posta címet. A hivatal közlése szerint a javításokat legkésőbb május 20-áig kell elvégezni, különben automatikusan a NAV által készített tervezet válik érvényessé.
0: Időjárás jelentés.
12: A mai napon változóan időnként erősen felhős ég mellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Szorványosan várható eső, délutántól zápor, zivatar, a déli és délkeleti szél megélénkül. A nappali hőmérsékletek a legmelegebb órákban 20 és 22 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallott
10: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
0: Györfi Betta.
10: Györfi Betta.
13: Ugye kellemesen telik ez a péntek délelőtt, amiből már nem sok van vissza, de az új nyárból bizony rengeteg nagyon várjuk, ám a régi nyárra emlékezünk még Lotfi Begivel, Kollányi Zsuzsival és Dr. Béressel. Jön a 4S Street is egy újdonsággal, na és Olivia Rodrigo hozza az Vampire című dalát. Remélem körülöttetek nincs olyan, aki elszívja az életerőt is belőletek. Merítsetek belőlünk többet!
14: To care about just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupid.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

hétben. Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe,

Igazi klasszikusokat veszünk elő, és napjaink legjobbjait játsszuk emellett. A rádió moston 3 percen múlt el 4:12, már tervezgetitek a hétvégéteket, mindjárt hozok programajánlatokat, de nagyon sportosan telnek a városban ezek a napok. A Tour de Hongrie mezőnye nem sokára elrajtol, úgyhogy nagyon sok bicajost lehet majd nézni, érdemes is rájuk kukkantani. A valódi rajt majd egyébként a közlekedési központnál lesz, de 1 órától már az arénától kigurulnak a városba két keréken a versenyzők. Ugyanakkor holnap lesz a futókörök napja Kaposváron. Erre mindenkit várnak, megmérettethetjük ismét magunkat országos szinten, kiki egyénileg, de a város is. 2020 óta már 6. alkalommal rendezik meg a futókörök napját. Az ország összesen 25 rekordtámborítású futópályáján húznak futócipőt a résztvevők. Így városunkban is a Cseri Parkban minden helyszínen díjazzák a legeredményesebb női és férfi résztvevőket, emellett pedig a város is rangos elismerésben részesülhet, hogyha jól teljesítünk. Aztán az Rínyi KK és az Azur Jászmin KK játsza a megyebajnoki kosárlabda döntőt a városi sportcsarnokban holnap délben. Mindenkit várnak szeretettel. És a Mate Cross Run versenye vasárnap zajlik majd. A terep akadályfutó verseny a Pannon Lovas Akadémia reggel 9-től. Úgyhogy ezt is érdemes megnézni, ha nem vesztek részt rajta. Bár egyre népszerűbb, úgyhogy bizonyára nagyon sok versenyző áll majd rajthoz. Sok sikert mindenkinek, hajrá! Jason Derulóval folytatjuk ezúttal.

0: Programajánló.
1: Lehet, hogy elromlik az idő délutánra estére, úgyhogy a mozizás mindenképpen jó ötlet. 3 órától lehet beülni a kultikba, például a Michael című filmre, vagy a Birka krimi, az Ördög Pradát visel 2, Bori a mozifilm és a Mortal Kombat 2 van műsorom. Ma viszont lesz jubileumi vetítés is, hiszen idén 40 éves a Top Gun és 4 éves a Top Gun Maverick. Az évforduló alkalmából pedig újra a kultik moziban csak egy alkalommal a mai napon meg lehet nézni mindkét filmet. Ráadásul eredeti Top Gun ajándékokkal várnak benneteket. Bon Jovi és Black Sabbath tribute bulival várnak benneteket viszont ma este a Hangar Music Pubba. A Full Jovi és a Slackback lép fel. Holnap Shakespeare drámája alapján Romeo és Julia című musicalt lehet megnézni a Kaposvár arénában majd este 7 órától. Lesz orgona koncert a városban a Nagyboldogasszony Székesegyházban szombaton este 7:30-tól. Werner Lilla Anna, a Zeneakadémia végzős hallgatója játszik, majd a belépés díjtalan. Reméljük, az időjárás nagyon nem szól közbe, de elvileg vasárnapra szervezi délután 1-től 5-ig tartandóan a tűzoltó majálist és gyereknapot a kötél speciális mentőszolgálat. Családi vetélkedőket terveznek, gyereksarok is lesz kifestővel, tűzoltós játékokkal, eszközbemutatók is várhatóak, ugrálóvár és pónilovaglás. A részvétel ingyenes. De várnak mindenkit holnap délután 4 órától a Zselici Csillagparkba is, lesz ismét planetáriumi előadás, filmvetítés és éjszakai távcsöves bemutató is, amire érdemes előre regisztrálni.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

Méri és a Lilimix közös dala volt ez a Kiss My a Rádió Moston. Örülök, hogy velünk vagytok egész nap, vagy legalább annak egy-egy részében, amikor tehetitek, és nem vagytok ezzel egyedül, ugyanis az emberek még mindig szeretnek rádiózni. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság első negyedéves felmérése alapján a rádióhallgatás továbbra is népszerű Magyarországon. A kutatás szerint a lakosság döntő többsége legalább heti rendszerességgel hallgat rádiót, és jelentős részük napi szinten is bekapcsol valamilyen adót. Összességében országosan a 15 éves vagy annál idősebb lakosság 70%-a napi szinten hallgat rádiót. És az adatokból az is látszik, hogy továbbra is fontos szerepet tölt be a mindennapokban a rádió, különösen a reggeli órákban és napközben is. Vagyis a rádiózás nem tűnt el a digitális platformok mellett sem, ma is sok ember napi rutinjának része, akár utazás, akár munka során, vagy a szabad idejükben, és mi ettől nagyon-nagyon boldogok vagyunk, továbbra is választhatok bennünket, amikor csak tudtok, vagy kedvetek van hozzá, és így például meghallgatjuk majd együtt mindjárt Teddy Swims Bad Dreams című dalát, jön LP Lost in You-val és a One Republic Runaway című dalával most.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Reklám.
1: Retro hetek a Szlendi pékség és cukrászda üzleteiben. Ha szereted a régi hagyományos ízeket, itt a helyed. Hatlapos, lajcsi szelet, méteres süti és színes kókusztekercs vár rád. Sőt, egy kis meglepetéssel is készültünk. Május 12-től 15-ig a 16 szeletes Isler torta féláron 8000 helyett csak 4000 forint. Várunk Kaposváron, a Főutcán, az Anna utcában és a Nagypiacon.
2: Figyelem! Május 1-től szintet lép a Fitness Arena! Új extra hosszú nyitvatartás! Minden nap hajnali 4-től éjfélig! Fitness Arena! Hozzánk tartozol!
3: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
4: Új szemüveg? Akkor most figyelj! Joinapok az Optic World Exclusive-ban mínusz 25% kedvezmény minden termékre, Ray-Ban, Oakley, Tom Ford és Calvin Klein modellekre is. Csak csütörtöktől vasárnapig. Ne maradj le! Várunk Kaposváron a Tesco üzletsoron.
3: Műfű akció a Baross szőnyeg áruházban. Szeretnél egész évben gyönyörű zöld kertet fűnyírás és sár nélkül? Most a prémium minőségű műfűvek elképesztő áron már 2990 forint per négyzetmétertől kaphatók. Természetes hatás, UV-álló, vízelvezető, tartós és időjárásálló. Ne várj! Újítsd meg otthonod a Baross szőnyeg áruházzal. Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
5: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül.
1: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
4: Tarts velünk a tavasz legvidámabb családi napján, a Desedotó partján, a Nekem a Deseda szervezésében. Május 24-én, vasárnap 11 órától Sarkadi Kis János báb előadása várja a gyerekeket, érkezik Roli Bohóc, délután Kavallér Gyula zenél. Büfénkben óriás csavaros fagylalt, palacsinta, minifánk, kürtős kalács és sok más finomsággal készülünk. Töltsünk együtt egy remek napot a Desedán. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Már nyitva van a depó a Kaposvár arénánál, bárki találkozhat a versenyzőkkel. Óriási fejlesztési csomagot hirdetett Kaposvár polgármestere. Jó napot kívánok, dél van! A rádió most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Már nyitva a depó a Kaposvár arénánál, ezzel elrajtolt a Tour de Hongrie harmadik szakaszának előkészülete. A Kaposvár arénánál megnézhetik a csapatok felszereléseit közelről, valamint a szurkolók a versenyzőkkel is találkozhatnak, akik egy órakor indulnak el. A mezőny a Kaposvár arénától a Honvéd utcán át a Kossuth tér felé halad, majd a színház előtt az Eszterházi híd irányába fordulva hagyja el a belvárost, később több környékbeli települést érintve jut vissza. A szakaszhajrát követően végül a Pécsi úton hagyják el Kaposvárt, Szekszárd irányába. A verseny miatt a város több pontján ideiglenes útlezárásokra és forgalomterelésekre kell számítani. Megújul a Honvéd utcai és a Nemzetőrsori lakótelep tömb belsője Kaposváron, valamint több városi fejlesztés is elindul. Szita Károly a Rádió Mostnak adott interjújában elmondta, elsőként a Honvéd utcai belső tömb, a volt Dózsa edzőcsarnok környéke, valamint a Nemzetőrsori lakótelep újul meg, hiszen ezek a város lakótelepeinek legrégebbi és legsűrűbben lakott részei. A komplex átalakítások során új parkolóhelyek épülnek, felújítják az utakat, bővítik a zöld területet, emellett új játszótereket, kondieszközöket és padokat is telepítenek. A városvezető elmondta, a 15 milliárd forintos fejlesztési csomag tervei között szerepel még az iparfejlesztés, orvosi rendelők felújítása, valamint a Főutca és a Hársfa utca közlekedési csomópontjának átépítése is. Kutyavidám park nyílt Balaton lellén. A több mint 1500 négyzetméteres közösségi tér a kutyás strand hiányát szeretné pótolni, ezért kutyamedencével és játékos elemekkel várja a négylábúakat. A parkban a gazdik számára is kialakítottak pihenőhelyeket, a biztonságról pedig zsilipes kapurendszer gondoskodik. A városvezetés szerint a cél az volt, hogy a tiltások helyett biztonságos és élménydús lehetőséget kínáljanak a kutyásoknak. Országos informatikai hiba lassítja határátkelők működését, ezért több átkelőnél megnövekedett várakozási időre kell számítani, közölte a rendőrség. A tájékoztatás szerint a probléma pénteken 8 óra 30 perctől érinti a közúti határátkelő helyeket, valamint a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőteret is. A szakemberek megkezdték a hiba elhárítását, de a rendszer működése átmenetileg akadozik. A hatóság arra kéri az utazókat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a várható várakozási időkről a rendőrség határinfó felületén. Meghosszabbított határidővel május 31-ig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre, közölték a szervezők. A 33. alkalommal meghirdetett program célja, hogy minél több önkormányzat mutassa be zöld felületi fejlesztéseit. A zsűri a verseny során személyesen is felkeresi a jelentkező településeket, ahol a fejlesztések mellett szakmai egyeztetésre is lehetőség nyílik.
0: Időjárás jelentés.
6: A mai napon változóan időnként erősen felhős ég mellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Szorványosan várható eső, délutántól zápor, zivatar, a déli és délkeleti szél megélénkül. A nappali hőmérsékletek a legmelegebb órákban 20 és 22 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
7: 4 perccel múlt el 12 óra, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, remélem nyugisan tudjátok elfogyasztani az ebédet, ha már megvolt egészségetekre, de mi továbbra is izgalmakat tartogatunk nektek, a legjobb zenei válogatást és játékot. Fábri Sándor önálló estje a Dorottya Hotelbe érkezik, erre pedig van jegyünk, páros belépő jegyet nyerhet tőlünk nem sokára valaki. Na de addig is, amíg mondom a részleteket, jön Lady Gaga a Shape of a Woman című újdonságával, illetve Pitbull és Christina Aguilera párosa, ez a Feel This Moment.
8: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Reklám. Játék következik.
1: Ha van lehetőségünk valahol valakivel valamin együtt nevetni, azt nem érdemes kihagyni. Nevetéssel és vastapssal hódította meg Torontót Fábri Sándor 72 év Vadkeleten című önálló estje. Most pedig Kaposvárra érkezik a stand-up comedy legendája. Május 21-én este 7 órától a Hotel Dorottya nagytermében garantált a humor, az irónia és a felejthetetlen pillanatok sora. Ne hagyjátok ki az ország egyik legismertebb humoristájának különleges estjét, Fábri Sándor 72 év Vadkeleten. Egy este, ahol a nevetésé a főszerep. A jegyára 5000 forint per fő, amely a helyszínen, illetve a Dorottya Hotel recepcióján is megvásárolható, illetve egy páros belépőjegy ezúttal tőlünk megnyerhető. Azok között fogom kisorsolni, akik megírják, hogy hol lesz Fábri Sándor önálló estje. A Szivárvány Kultúrpalota, BK Központ, C. Dorottya Hotel nagyterme. Várom a helyes válaszokat a nevetekkel együtt a 7032-32-355-ös számunkra.
0: Reklám hangzott el. Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most.

Ez a Pink Panthers és Zala Larsson közös dala volt a rádió. Moston fél egy van már, nagyon-nagyon üzsi a városban a Tour de Hongrie rajtja miatt. A rajt ugye egy órakor lesz, számos út lezárással, de a rendőrök már most rengeteg helyszínen kint vannak, hiszen folyamatosan érkeznek a csapatok, amik ajándékokkal kedveskedtek a rajongóknak, de színpadon bemutatták a különböző szakaszok győzteseinek járó mezeket is, és bemutatkozott a magyar válogatott szintén. Aztán elindult a buli konvoj is, a verseny útvonalán ajándékokkal kedveskednek a szurkolóknak, úgyhogy ne hagyjátok ki, ha ti is összefuttok velük, és semmiképpen se bosszankodjatok, nem tart sokáig, ki lehet bírni ezt az egy-két órát, amíg az útlezárások és a verseny zajlik. Az infóitokat ti is küldhetitek a 7032-32-355-ös SMS és Viber számunkra, hogy mit láttok, mit tapasztaltok. Na és persze, szurkoljatok is a versenyzőknek. Sabrina Carpenterrel és Lucas Grahammel folytatjuk most. Wow!

0: Játék következik.
1: Fábri Sándor érkezik városunkba. 72 év Vadkeleten című önálló estjére hívnak mindenkit május 21-én este 7 órától. Játszottunk ezzel kapcsolatban, feltettem egy kérdést, úgyhogy hívom a remélhetőleg szerencsésünket, aki meg is tudja válaszolni, mert ővé lesz a páros belépőjegy.
2: Kedves csókolom, Sőregi Zoltán vagyok.
1: Szép napot, Zoltán! Hát játszott velünk, ezért hívtam.
2: Igen.
1: Nos, hova kellene menni, hogyha Fábri Sándor önálló estjét szeretné megnézni?
2: Hát a Dorottya nagy termébe.
1: Oda kell akkor elfáradni a kedves Zoltán, mert megnyerte a páros belépőjegyet.
2: Nagyon szépen, köszönöm.
1: Nagyon szívesen. Leadjuk a nevét, jó? Tehát majd a Hotel Dorottya recepcióján kell jelezni, hogy nálunk nyert. És igen, akkor beléphet párjával együtt, jó?
2: És ott kell bemenni. Illetve nem ott kell bemenni, csak ott.
1: Ott veheti át a jegyet, így van. Így.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon szívesen is, jó szórakozást kívánunk.
2: Kelly, csókolom.
1: Minden jót, szép napot.
0: Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most.

0: Reklám.
1: Szereted a Bon Jovit? Szeretnéd élőbe hallani a legnagyobb slágereiket? Akkor gyere el május 15-én a Hangár Music Pubba. Bon Jovi dalok élőben május 15-én a Full Jovival. Jegyek a Hangár Music Pub Facebook oldalán kaphatók.
2: Palánta és fűszernövények hete a Hélia kertészetben. Paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, csilik, fűszernövények és még rengeteg klasszikus és különleges zöldségpalánta egy helyen, hogy idén ne csak kerted legyen, hanem valódi ízbirodalmad. Emellett a megszokott bőséges dísz és gyümölcstermű kínálattal is várunk hétfőtől vasárnapig. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
3: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kerárakon?
4: Igen!
5: A kaposvári Vesztnagykerben.
3: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
5: Nagykeráron mindenkinek.
3: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondt Vezér utca.
5: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
2: Szerelem a gyűlölet ellen.
6: Lehetsz király, hiába vagy.
2: A Romeo és Julia Musical 2026. május 16-án csupán egy alkalommal a Kaposvár Arénában. Jegyek a broadway.hu weboldalon kaphatók.
7: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
3: Pólus Autóház Kft. Kaposvár, Hársalja utca 5.
8: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia Xceed Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Cherry modellek a Kaposvár Kft-nél már 9.190.000 forinttól elképesztő 1%-os finanszírozással. Benzines, hibrid, plug-in hibrid modellek nagyon gazdag alapfelszereltséggel, akár hétüléses változatban is. Kaposvár Kft. Cherry Autószalon, a Rákóczi focipálya mellett. Cherry, kár lenne kihagyni.
11: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a kaposvári plazmaponton. Csatlakozz májusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 123.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhím András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
12: Ezekben a pillanatokban elstartolt a Tour de Hongrie harmadik szakasza Kaposvárról. Jó napot kívánok! A rádió most legfrissebb híreit Pál Patriciától hallják. 1 óra van. Ebben a pillanatban elindult a Tour de Hongrie harmadik szakasza, méghozzá a Kaposvár arénától. A mezőny most a lassú rajtot követően felvezetéssel halad át a városon, a Honvéd utcán át haladnak a Kossuth tér felé, majd a színház előtt jobbra fordulva az Eszterházi híd alatt hajtanak rá a Cserbe vezető útra. A város környéki települések érintése után a Vásártéri út felől újra az Eszterházi híd következik, ahol a szakaszhajrát láthatják a nézők, a mezőny pedig végül a Pécsi út felé haladva hagyja el Kaposvárt és megy egészen Szekszárdig. A Tour de Hongrie mezőnye ma ismét Kaposvárra figyel, a város ugyanis 10. alkalommal ad otthont rangos kerékpárverseny rajtjának vagy éppen befutójának, mondta Szita Károly rádiónknak adott interjújában. A városvezető kiemelte, idén a Kaposvár arénától indul a verseny harmadik szakasza, amely a város egyik kiemelt sporteseménye, hiszen a viadalt 190 országban közvetítik élőben vagy online közvetítésen keresztül. Szerinte ez jelentős lehetőség arra, hogy Kaposvár nemzetközi figyelmet kapjon, és sokan a közvetítések hatására ismerjék meg a várost, vagy kapjanak kedvet annak meglátogatásához. Olvasó éjszakát szerveznek a kaposvári diákoknak május végén. A 2. Rákóczi Ferenc tagiskolában este 7-től másnap reggel 6-ig egy előre elolvasott regényhez kapcsolódó interaktív feladatokon dolgoznak majd a gyerekek. A 15. alkalommal megrendezett programban 40 tanuló 8-5 fős csapatban vesz részt. Célja az olvasás népszerűsítése, játékos, kompetencia fejlesztő formában. A rendezvény során a diákok különféle feladatokkal és közös programokkal találkoznak az éjszaka folyamán. Két ikonikus épület is látogatható lesz a jövőben. Magyar Péter a Karmelita előtt tartott sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a kolostor hosszabb távon nyitva áll a látogatók előtt, míg a kabinetiroda épülete csak ezen a hétvégén, de látogatható, mivel az épületbe később minisztériumi dolgozók költöznek. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet időpontot foglalni, és a két épület egy program keretében tekinthető meg. Horvátországban korlátozhatják az éjszakai alkohol árusítást az üzletekben, hogy visszaszorítsák a turisták által okozott rendbontásokat. A parlament új törvénymódosítása lehetővé teszi az önkormányzatok számára, hogy meghatározott időszakokban akár éjszaka is megtiltsák az alkohol értékesítését boltokban és italboltokban, miközben a vendéglátóhelyek ez alól mentesülnek. Több város köztük Split, Zadar és Makarska is jelezte, hogy élne a lehetőséggel. A szabályozás az alkohol és energiaitalok kiskorúaknak történő eladását is szigorítja.
0: Időjárás jelentés.
12: A mai napon változóan időnként erősen felhős ég mellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Szorványosan várható eső, délutántól zápor, zivatar, a déli és délkeleti szél megélénkül. A nappali hőmérsékletek a legmelegebb órákban 20 és 22 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak
4: a Rádió Most stúdiójában.
0: Györfi Betta.
13: Nos, elrajtolt a Tour de Hongrie, úgyhogy már tekernek a bicajosok az Arany János utcán, Honvéd utca, aztán le a Kossuth térre, ott Fő utcán keresztül egészen a Dózsa György utcán lefelé, majd pedig az Eszterházi híd alatt lesz a valódi rajt, addig csak úgy bemelegítenek, szépen körülnéznek a városban, mi újság, ti is nézzétek meg őket, és vigyázzatok magatokra, egymásra, türelem az autóban ülőknek. Amire szültek, ezzel a címmel Kovacski meg a Vega érkezik, mindjárt előbb Kelly Clarkson énekel.

0: Demi Lovato énekelt a rádió moston Let You Go címmel. Nos, a Tour de Hongrie mezőnye már áthaladt egyszer a városon, sőt már el is hagyták, de majd még visszatérnek Kaposmérő Kaposújlag felől, körülbelül olyan 20 perc múlva, akkor ismét egy kis forgalomkorlátozásra lehet számítani. Várom a közlekedési infokat tőletek is a 7032-32-355-ös SMS és Viber számunkra. Neával folytatjuk, ez a Some Say című dala.
1: Cause you are on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta.
1: Legyen jobb napja! Most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.

irodalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Ez volt a New Level Empire dala a Rádió Moston, látható címmel hallgathattuk. Hát láthatóak vagyunk mindig a rend éber őrei számára, és figyelik is az utakat, úgyhogy mindenhol tartsátok be a szabályokat, de most aztán főleg így a Tour de Anglia versenye kapcsán nagyobb számban kint vannak az utakon, most nem feltétlenül azért, hogy ránk, hanem inkább a versenyzőkre figyeljenek. Húsvér rendőreink vannak egyelőre, de már a kínaiak elmondhatják, hogy van egy robot rendőrük is. A T-800-as modell pont úgy néz ki, mintha egyenesen egy 80-as évekbeli sci-fi díszletei közül lépett volna elő, hogy rendet tegyen. És lényegében ez is történt április 30-án a kínai Szencsenben, ahol a helyi különleges rendőri erők és a rendőrök mellett felbukkant egy fekete humanoid robot, hogy velük járőrözzön. Természetesen a járókelők azonnal körbevették a gépet, mindenki a telefonjáért kapott, hogy megörökítse a jelenetet, ami egyelőre csak inkább bemutatja,

A jelenet inkább szólt a közönségnek és a technológiai erőfitoktatásnak, mint a valós bűnüldözésnek. De még az is lehet, hogy ez a T-800-as Kína utcáin azért majd a jövőben fel fognak tűnni, vagy hasonlóak. És hogy aztán a világ más pontjain is? Erre a kérdésre még nincsenek konkrét válaszok, csak találgatások. Ami viszont biztos az, hogy Kygo és a DNC jön mindjárt, a Destiny's Child után nálunk. Kelly.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Reklám.
2: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédő sérülés esetén Kaposváron és környékén hívd partnerünket, a Geiger és Társai Kft-t a 0630 748 84 66-os telefonszámon.
3: Autóüveg Pilkington.
4: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego, otthon generációkon keresztül.
5: Nyitva hétköznap 9-től 17.30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig, Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban.
6: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
7: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
8: Átfogó fejlesztési program indul Kaposváron. Szemtanúkat keres a Somogy vármegyei rendőrség. Jó napot kívánok, délután 2 óra van, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most legfrissebb hírei. Megújul a Honvéd utcai és a Nemzetőrsori lakótelep tömb belsője Kaposváron, valamint több városi fejlesztés is elindul. Szita Károly a Rádió Mostnak adott interjújában elmondta, elsőként a Honvéd utcai belső tömb, a volt Dózsa edzőcsarnok környéke, valamint a Nemzetőrsori lakótelep újul meg, hiszen ezek a város lakótelepeinek legrégebbi és legsűrűbben lakott részei. A komplex átalakítások során új parkolóhelyek épülnek, felújítják az utakat, bővítik a zöld területet, emellett új játszótereket, kondieszközöket és padokat is telepítenek. A városvezető elmondta, a 15 milliárd forintos fejlesztési csomag tervei között szerepel még az iparfejlesztés, orvosi rendelők felújítása, valamint a Főutca és a Hársfa utca közlekedési csomópontjának átépítése is. Szemtanúkat és az okozó járművezetőjét keresi egy április 6-án Igalnál történt személyi sérüléses baleset ügyében a kaposvári rendőrkapitányság. A rendelkezésre álló adatok szerint egy ismeretlen autó Ráksi felét haladva áttért a szemközti sávba, emiatt egy motoros fékezni és kormányozni kényszerült, majd az árokba borult, miközben a két jármű nem ütközött. A feltételezett okozó megállás nélkül tovább hajtott a helyszínről. A rendőrség kéri, hogy aki látta az esetet vagy információval rendelkezik, jelentkezzen a megadott elérhetőségeken vagy a telefon tanúzöld számon. Győzelemmel kezdte a férfi kosárlabda NB1 bronz csatáját a Kaposvár, amely hazai pályán 88-80-ra verte az atomerőmű SE csapatát. A somogyiak a második negyed kivételével minden játékrészt megnyertek, így előnybe kerültek a három győzelemig tartó párharcban. A bronzéremért zajló verseny következő mérkőzését Pakson rendezik. Lemondott az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöki tisztségéről Semjén Zsolt, közölte a szervezet honlapján. A tájékoztatás szerint a KDNP elnöke a választmányhoz írt levelében azt írta, hogy a megváltozott körülmények között nem tudná olyan hatékonyan képviselni az ágazat érdekeit, mint korábban. A védegylet szerint Semjén Zsolt több mint másfél évtizeden át vezette a szervezetet, és jelentős szerepet játszott a vadgazdálkodás jogi és működési feltételeinek alakításában. A szervezet köszönetet mondott munkájáért, és hangsúlyozta, hogy döntését tudomásul vették. Az új elnök megválasztására várhatóan május 20-án kerül sor. Meghosszabbított határidővel május 31-ig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre, közölték a szervezők. A 33. alkalommal meghirdetett program célja, hogy minél több önkormányzat mutassa be zöld felületi fejlesztéseit. A zsűri a verseny során személyesen is felkeresi a jelentkező településeket, ahol a fejlesztések mellett szakmai egyeztetésre is lehetőség nyílik.
0: Időjárás jelentés.
8: A mai napon változóan időnként erősen felhős ég mellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Szorványosan várható eső, délutántól zápor, zivatar, a déli és délkeleti szél megélénkül. A nappali hőmérsékletek a legmelegebb órákban 20 és 22 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Győrfi Betta.
1: Igazán változatos lesz ennek az órának is a zenei kínálata, biztosíthatlak erről benneteket. Dennis Lloyd jön a Nevermind-dal, Halsey egy újdonsággal, a Carry the Weight című dalával, és Jason Donovan is beugrik hozzánk, aki Magyarországra érkezik a nyáron, augusztus elején fog fellépni. Everyday című dalát biztos, hogy ott is hallgathatja majd a közönség, most viszont nálunk.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

tiéd. Rádió Most.

Tehát hallgattuk a rádió mostan a 91.2-n. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Szuper hétvégét. Itt van már a nyakunkon, lassan a munkaidőnek vége. És aztán átadhatjuk magunkat azoknak a dolgoknak, amikben igazán jól érezzük magunkat. És remélem, hogy olyan emberek is vesznek körül benneteket majd a napokban, akikkel jól érzitek magatokat. Sokan küzdenek azzal, hogy hiába vannak emberek között, mégis elszigeteltnek érzik magukat, ezt nevezzük társas magánynak. Egy friss kutatás szerint ez az érzés különösen a nagyvárosokban erős, és a közösségi média, valamint a megváltozott munkakörülmények is hozzájárulnak a mélyebb kapcsolódások hiányához. A legtöbb ember azt érzi, hogy hiába kapcsolódik másokkal, ez csak felületesen sikerül. Az igazi mély kapcsolódás egy kicsit kezd kiveszni a mindennapokból. Azért csak törekedjetek rá. A jó kis társaság nálunk a No Doubt-ból áll, majd jön Kungs a Galaxy című dalával, és most Jessica Simpson énekel.

0: Programajánló.
1: 3 órától lehet beülni a Kultikba, például a Michael című filmre, vagy a Birka krimi, az Ördög Pradát visel 2, Bori a mozifilm és a Mortal Kombat 2 van műsorom. Ma viszont lesz jubileumi vetítés is, hiszen idén 40 éves a Top Gun és 4 éves a Top Gun Maverick. Az évforduló alkalmából pedig újra a Kultik moziban csak egy alkalommal a mai napon meg lehet nézni mindkét filmet. Ráadásul eredeti Top Gun ajándékokkal várnak benneteket. Bon Jovi és Black Sabbath tribute bulival várnak benneteket viszont ma este a Hangar Music Pubba, a Full Jovi és a Slackback lép fel. Holnap Shakespeare drámája alapján Romeo és Julia című musicalt lehet megnézni a Kaposvár arénában, majd este 7 órától. Lesz orgona koncert a városban a Nagyboldogasszony Székesegyházban szombaton este 7:30-tól. Werner Lilla Anna, a Zeneakadémia végzős hallgatója játszik, majd a belépés díjtalan. Reméljük az időjárás nagyon nem szól közbe, de elvileg vasárnapra szervezi délután 1-től 5-ig tartandóan a tűzoltó majálist és gyereknapot a kötél speciális mentőszolgálat. Családi vetélkedőket terveznek, gyereksarok is lesz kifestővel, tűzoltós játékokkal, eszközbemutatók is várhatóak, ugrálóvár és póni lovaglás. A részvétel ingyenes. De várnak mindenkit holnap délután 4 órától a Zselici Csillagparkba is. Lesz ismét planetáriumi előadás, filmvetítés és éjszakai távcsöves bemutató is, amire érdemes előre regisztrálni.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

Five és Future közös dala volt Call című a rádió. Mostan 2 perc múlva lesz 3:43. Még azért van egy-két dalom nektek, mielőtt elválnának útjaink, de elbúcsúzom, hiszen 3 órától Szabi veszi át a helyemet itt a műsorvezetői székben, viszont holnap délelőtt újra találkozhatunk. Kitartást a munkához, kellemes pénteket kívánok mindenkinek, és jó rádiózást! Azari és Blanks párosával búcsúzom, ez a Don't Be Afraid, Györfi Bettát hallottátok.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Reklám.
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
2: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a kaposvári plazmaponton. Csatlakozz májusban, és szerez az 5. plazmaadásod 123 000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhím András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
3: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kerárakon?
4: Igen!
5: A kaposvári Vesztnagykerben.
3: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
5: Nagykeráron mindenkinek.
3: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
5: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
6: Autóbuszvezetőt keresünk 19 fős busszal munkásjáratra Kaposvár, Nagyatád, Barcs és Görgetek környékére. Nem baj, ha nincs D-kategóriás jogosítványod, mi segítünk megszerezni. Jelentkezz a 30-947-2666-os telefonszámon, vagy a Meisterics Autós iskolánál.
7: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
8: A tájékoztatás nem teljes körű. További információ Nyitrai Autóház Kft. Kaposvár, Hársalja utca 5. www.mitsubishinyitrai.hu.
9: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
10: Tarts velünk a tavasz legvidámabb családi napján, a Desedotó partján, a Nekem a Deseda szervezésében. Május 24-én, vasárnap 11 órától Sarkadi Kis János báb előadása várja a gyerekeket, érkezik Roli Bohóc, délután Kavallér Gyula zenél. Büfénkben óriás csavaros fagylalt, palacsinta, minifánk, kürtős kalács és sok más finomsággal készülünk. Töltsünk együtt egy remek napot a Desedán. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
11: Palánta és fűszernövények hete a Hélia kertészetben. Paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, csilik, fűszernövények és még rengeteg klasszikus és különleges zöldségpalánta egy helyen, hogy idén ne csak kerted legyen, hanem valódi ízbirodalmad. Emellett a megszokott bőséges dísz és gyümölcstermű kínálattal is várunk hétfőtől vasárnapig. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
10: Cseri modellek a Kaposvár KKFT-nél már 9 190 000 forinttól elképesztő 1%-os finanszírozással. Benzines, hibrid, plug-in hibrid modellek nagyon gazdag alapfelszereltséggel, akár hétüléses változatban is. Kaposvár KKFT, Cseri Autószalon, a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
12: 75 éves lett a Fésűs Éva tagóvoda. Ma az egész világ szeme Kaposváron volt. Jó napot kívánok, Pál Patrícia vagyok, Önök a Rádió Most híreit hallják 3 órakor. Fennállásának 75. évfordulóját ünnepelte a kaposvári Fésűs Éva tagóvoda, ahol Fésűs Éva születésének 100. évfordulójáról is megemlékeztek. Az ünnepségen az intézmény múltját és közösségi szerepét idézték fel, valamint hangsúlyozták a gyermekközpontú nevelés fontosságát. Az óvoda az elmúlt években több szakmai elismerést is kapott, köztük az Örökös Boldog Óvoda és a Madárbarát Óvoda címet. Szita Károly beszédében kiemelte, a város jövőjét a gyermekek jelentik. A jubileumi programot óvodás fellépések és koszorúzás zárta. A Tour de Hongrie mezőnye ma ismét Kaposvárra figyelt. A város ugyanis 10. alkalommal adott otthont rangos kerékpárverseny rajtjának, vagy éppen befutójának, mondta Szita Károly rádiónknak adott interjújában. A városvezető kiemelte, idén a Kaposvár arénától indult a verseny 3. szakasza, amely a város egyik kiemelt sporteseménye, hiszen a viadalt 190 országban követik élőben vagy online közvetítésen keresztül. Szerinte ez jelentős lehetőség arra, hogy Kaposvár nemzetközi figyelmet kapjon, és sokan a közvetítések hatására ismerjék meg a várost, vagy kapjanak kedvet annak meglátogatásához. olvasó éjszakát szerveznek a kaposvári diákoknak május végén. A második Rákóczi Ferenc tagiskolában este 7-től másnap reggel 6-ig egy előre elolvasott regényhez kapcsolódó interaktív feladatokon dolgoznak majd a gyerekek. A 15. alkalommal megrendezett programban 40 tanuló 8-5 fős csapatban vesz részt. Célja az olvasás népszerűsítése, játékos, kompetenciafejlesztő formában. A rendezvény során a diákok különféle feladatokkal és közös programokkal találkoznak az éjszaka folyamán. Éjszaka helyreállították a kisiklott vasúti szerelvény helyszínét, a sérült kocsikat pedig már el is vontatták, így megindult a közlekedés Gyománál, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. A szakemberek jelenleg azt vizsgálják, mikor indulhat újra teljesen a forgalom az érintett pályaszakaszon, ahol jelentős károk keletkeztek. Mintegy 600 vasúti betonalj, sínek, kapcsolószerek és felső ágyazat is megrongálódott. A NAV több mint 300 ezer adózót értesített arról, hogy hibát vagy hiányosságot talált az SZIA bevallási tervezetükben. A leggyakoribb problémák az adókedvezményekhez kapcsolódnak, például a családi kedvezmény vagy az első házasok kedvezményének helytelen igénylése. Sok esetben az is gondot okoz, hogy a visszaigényelhető adóhoz nem adtak meg a bankszámlaszámot vagy posta címet. A hivatal közlése szerint a javításokat legkésőbb május 20-áig kell elvégezni, különben automatikusan a NAV által készített tervezet válik érvényessé.
0: Időjárás jelentés.
12: Megérkeztek az esőfelhők, a délután hátralévő részében is a megye bármely területén előfordulhat zápor, zivatar. A hőmérsékletekben azonban egyelőre nem lesz jelentős változás, marad a 17 fok délután.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

Lonely Days, magányos napok, ez volt a Safi Duo és David Puentes, valamint James közös dal címe itt a Rádió Most FM 91.2-n, hát innen legyetek magányosak, mi itt vagyunk a nap 24 órájában, és természetesen játsszuk a legjobb zenéket is a folytatásban, és Horváth Szabi vagyok, este 8 óráig leszek a mikrofonnál, 0670 32 32 355, ez pedig a telefon, SMS és Viber számunk. Az időjárás is egy kicsit szomorkás lett, de a hangulatotok semmiképpen se legyen az, mindjárt jön Teddy Swims és a The Door, előtte pedig Carly Jepsen dalával folytatódik a műsor, ez a Call Me Maybe. Ezzel kívánok nektek további szép napot, jó utat az úton levőknek, és azoknak pedig jó munkát kívánok, akik munka közben hallgatják rádiónkat.

0: Ilyen nappal a legjobb zenékkel ez a rádió, most FM 91.2-3 perccel vagyunk fél négy előtt. A Follow the Flow frontembere Szakács Gergő énekelt és hozta 2020-ban a Ne sajnálj című dalát. Hamarosan pedig Davis Stewart érkezik, akinek ugye a legismertebb munkája a Eurythmix nevű duóban volt, amelyet Annie Lennox-szal alapított, és olyan slágerek lettek világhíresek, mint a Sweet Dreams Are Made of This, illetve Davis Stewart híres arról, hogy rengeteg előadóval dolgozott együtt producerként vagy dalszerzőként, többek között készített zenét Mick Jaggerrel, Tom Pettivel és Bonoval is a YouTube-ból, és nem csak zenész, hanem technológiai újító is, ugyanis már a 80-as, 90-es években kísérletezett multimédiás projektekkel és persze digitális zenei megoldásokkal. A jellegzetes megjelenése, a hosszú haja, kalap és a napszemüveg pedig szinte ugyanolyan ikonikus lett, mint a dala. A Rock and Roll Hall of Fame tagja lett a Eurythmics részeként még 2022-ben, és hamarosan az ő dala érkezik. Jön Dave Stewart a Heart of Stone-nal 1994-ből egy rövid kereskedelmi kitérőt követően itt a Rádió Moston.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Nagy pillanat jött most el. Ma halljátok az 500. hacsot.
3: Ne!
2: Az 500.
3: Ilyen vén vagyok.
2: Igen. Én nem, de te igen. Itt nőttem fel.
3: 500-ad, az
2: több mint 9 éve.
3: Na, ezt akartam kinyomozni.
2: Megy a 20 a csúcson, hát lassan 10 éve minden héten. Reméljük, hogy velünk nevettek, velünk csodálkoztok rá a világ különböző dolgaira, mert hát azért ebben az 500 adásban tényleg rengeteg érdekességet próbáltunk feltárni, sokszor vitatkoztunk a világgal, a tudománnyal, rengeteg embert megkérdeztünk, hát nagyon-nagyon sok interjút csináltunk, és hát nyilván a mi tervünk az, hogy veletek legyünk, ameddig csak lehet, ugye hát ezt azért a világ alakulásai, változásai is átírhatják, de addig is igyekszünk élményt, vidámságot hozni az életetekbe, amíg erre lehetőségünk lesz.
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
4: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum, központban az egészség.
1: Műsorajánlót hallottak. Reklám.
5: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
6: A tájékoztatás nem teljes körű. További információ Nyitrai Autóház Kft. Kaposvár, Hársalja utca 5. www.mitsubishinyitrai.hu. Drive your ambition.
1: Mitsubishi Motors. Reklám hangzott el. Kell még egy kis lendület? Délután is. Rádió. Most. FM 91.2.

0: közlekedési információk.
1: Zoli küldött jó szokásához szűen Viber üzenetet, benne közlekedési információval a 0670-32-32-355-re, és azt írja, hogy sziasztok, trafi Toponáron a Desedánál egy fejes kodából mérik az arra haladók sebességét. Zoli, köszi, hogy informáltál bennünket. Kedves autósok, tehát Zolitól tudjuk, hogy trafipax van Toponáron a Desedánál, egy civil autóból, méghozzá egy fejes kodából mérik az arra haladók sebességét. Tartsátok be a sebességhatárokat, nehogy aztán kellemetlen meglepetésben részesüljetek majd. Zoli, köszi szépen az információt, a következő dalt pedig az infóért cserébe küldöm, Dua Lipa felvételét jön a pszékkal.
0: Közlekedési információkat hallottak.

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

Sheeran hozta a Sapphire című felvételt ide a Rádió Most FM 91.2-re. Egyébként a mai napon jelent meg Ed Sheeran és Martin Garrix vadi új szingolje, ami nálunk a következő hét első napján hétfőn fog majd debütálni itt az FM 91.2 Rádió Moston. 0670-32-32-355, ez pedig a telefon, SMS és Viber számunk, ahová továbbra is várom a közlekedési információkat és az egyéb jellegű üzeneteket. 16 órakor majd Patrícia hozza a legfrissebb híreket, információkat, utána pedig rádión közéleti magazinja is érkezik, méghozzá a reggeli Most megkérdezzük című műsorunk ismétlése két felvonásban. A folytatásban pedig a Girls Aloud Line csapattól szól már is a Something Kind.

0: Közlekedési információk.
1: Gyorsan ráerősítünk a korábban Zolitól kapott információra, ugyanis tőle tudtuk meg Viber üzenetéből, hogy trafipax van Toponáron a Desedánál, ezt nagyjából 3:30 környékén, tehát 20 perccel ezelőtt küldte, egy fejes kodából mérték a sebességet, de hát feltételezhetően, mivel nem tudjuk, hogy változott-e a helyzet, erre érdemes készülni az arra haladó autósoknak, tehát trafi Toponáron a Desedánál egy civil autóból, fehér kodából mérik az arra haladók sebességét. Itt a rádió mostan pedig Joel Corey hozza már is a Be Alright címdalt.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó

0: Reklám.
1: Teljesen megújultunk. 1200 négyzetméteren, vadonatúj kardio részleggel, 150 géppel és 6000 kilós ujjal várunk a Fitness Arénában. Májustól, hajnali 4-től, éjfélig, Fitness Aréna. Hozzánk tartozol.
2: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül!
1: Szereted a Bon Jovit? Szeretnéd élőben hallani a legnagyobb slágereiket? Akkor gyere el május 15-én a Hangár Music Pubba. Bon Jovi dalok élőben május 15-én a Full Jovival. Jegyek a Hangár Music Pub Facebook oldalán kaphatók.
3: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia XC Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 500 66 16-os telefonszámon.
6: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Jelentős városfejlesztési program indul Kaposváron. Elstartolt a Tour de Hongrie harmadik szakasza a Kaposvár Arénától. Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Délután 4 óra van, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most legfrissebb hírei. Megújul a Honvéd utcai és a Nemzetőrsori lakótelep tömb belsője Kaposváron, valamint több városi fejlesztés is elindul. Szita Károly a Rádió Mostnak adott interjújában elmondta, elsőként a Honvéd utcai belső tömb, a volt Dózsa edzőcsarnok környéke, valamint a Nemzetőrsori lakótelep újul meg, hiszen ezek a város lakótelepeinek legrégebbi és legsűrűbben lakott részei. A komplex átalakítások során új parkolóhelyek épülnek, felújítják az utakat, bővítik a zöld területet, emellett új játszótereket, kondieszközöket és padokat is telepítenek. A városvezető elmondta, a 15 milliárd forintos fejlesztési csomag tervei között szerepel még az iparfejlesztés, orvosi rendelők felújítása, valamint a Főutca és a Hársva utca közlekedési csomópontjának átépítése is. Éles szituációkban próbálhatták ki magukat a kaposvári rendészet is diákok a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság intézkedés technikai kiképzőházában. A KSC Rudnai Gyula szakképző iskola és az Ötvös Lóránd műszaki technikum tanulói egy rövid elméleti felkészítés után egy rendőri intézkedés bemutatóját nézhették meg, ahol egy felfegyverkezve ellenszegülő férfival szemben léptek fel az egyenruhások. A program végén a diákok maguk is kipróbálhatták, hogyan kell kezelni egy-egy élesnek stimulált helyzetet a taktikai házban. Elstartolt Kaposvárról a Tour de Hongrie harmadik szakasza. A felvezető programok, csapatbemutatók és szalagátvágás után Szita Károly Kaposvár polgármestere indította el a mezőnyt. Először a városon át tekertek, majd a Zselici kör után folytatódott a hajrá Szekszárdig. A parkoló és útlezárásokat már feloldották, és a buszközlekedésben is zavartalan már a forgalom. Meghosszabbított határidővel május 31-ig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre, közölték a szervezők. A 33. alkalommal meghirdetett program célja, hogy minél több önkormányzat mutassa be zöld felületi fejlesztéseit. A zsűri a verseny során személyesen is felkeresi a jelentkező településeket, ahol a fejlesztések mellett szakmai egyeztetésre is lehetőség nyílik. Éjszaka helyreállították a kisiklott vasúti szerelvény helyszínét, a sérült kocsikat pedig már el is vontatták, így megindult a közlekedés Gyománál, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. A szakemberek jelenleg azt vizsgálják, mikor indulhat újra teljesen a forgalom az érintett pályaszakaszon, ahol jelentős károk keletkeztek. Mintegy 600 vasúti betonalj, sínek, kapcsolószerek és felső ágyazat is megrongálódott.
0: Időjárás jelentés.
7: Megérkeztek az esőfelhők, a délután hátralévő részében is a megye bármely területén előfordulhat zápor, zivatar. A hőmérsékletekben azonban egyelőre nem lesz jelentős változás, marad a 17 fok délután.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Beszélgetések Kaposvár közéleti eseményeiről. Most megkérdezzük.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, én Széki Éva vagyok, vendégünk pedig Szita Károly Kaposvár polgármestere, aki a napokban közösségi oldalán jelentette be, hogy 15 milliárd forintos fejlesztés indul Kaposváron, a projekttervek már készülnek. Milyen változások lesznek, polgármester úr, milyen beruházásokra számíthatunk?
2: Jó napot kívánok! Másfél esztendővel ezelőtt beszéltünk arról, hogy várjuk az Európai Uniós forrásokat, melynek eredményeként a város iparfejlesztésére, közterületeinek átalakítására, a lakótelepi tömböknek a rekonstrukciójára, új parkolók építésére, a Főutca és a Hásfi utcai közlekedési csomópontnak az átalakítására, orvosi rendelők felújítására 15 milliárd forint összeget kívánunk kötni, és ezt a pénzt az Európai Uniótól várjuk. Sajnos az Európai Uniós források nem érkeztek meg, viszont még az előző kormány döntött arról, hogy megelőlegezi ezeket a forrásokat, és biztosítja a települési önkormányzatoknak, városoknak, hogy az eredeti terveiknek megfelelően ezeket a programokat meg tudják valósítani. Megkötöttük a múlt évben ezekről a támogatási szerződéseket, gőzerővel elkezdtük a programoknak a tervezését, annak érdekében, hogy minél előbb megjelenhessenek a közbeszerzési kiírások, és el tudjuk kezdeni a munkát. Na, ezt tekintettük át legutóbbi alkalomkor, sorba keresem a tervezőket, és kérem, hogy tájékoztassanak bennünket arról, hogy hogy is állnak a munkával, és a két lakótelepi tömbnek az átalakításáról beszéltünk első körben, és nagyon remélem, hogy a munkák olyan ütembe fognak zajlani, hogy ez év október tájékán már a kivitelezőt fogjuk keresni, hogy ennek neki álljon. Ez a két lakótelepi tömb, egyrészt a Honvéd utcának a belső tömbje, a volt Dózsa edzőcsarnokot is beleértve, a másik pedig a Nemzetőrsor lakótelepi tömb. Na, ezekről annyit kell tudni mindkettőről, hogy az észak-nyugati városrész ma Kaposvár legsűrűbben lakott városrésze, és a lakótelepi tömbök, a panelházak itt épültek a legkorábban. A Honvéd utcának a részei például az 1960-as években, a Nemzetőrsor esetében a 4 emeletes részek szintén az 1960-as években, míg a 10 emeletes lakótelepi tömbök pedig később az 1970-es években épültek. Sok minden fejlesztést végrehajtottunk már ezekbe a tömbökben, de hát közel sem értünk ezeknek a végére. Komplett átalakításokat tervezünk. A Dózsa edzőcsarnok és környékén, ami az Arany János utcától egészen a játszótérnek a végéig tartana, annak a teljes belső tömbnek az átalakítási munkáinak a tervezése zajlik, most már majdnem a végéhez ér. Az egyik legkritikusabb pontja ennek a területnek magának az edzőcsarnoknak és az edzőcsarnok környékének az átalakítása. A Honvéd utcai belső tömb, amiről most beszélek, ott van 451 lakás, 111 garázs, a 111 garázsnak a jelentős része a Dózsa edzőcsarnok környékén van, nem legjobb minőségben készültek az utak, szűkek a behajtók, a parkoló kevés, vagyis minden megjelenik ebben a tömbben, ami a lakótelepi gondokat okozza. Kevés a zöld terület, és még sorolhatnám.
1: Honvéd utcai tömb elsőben található a Dózsa edzőcsarnok, mi lesz ennek a sorsa, polgármester úr?
2: Nem a város tulajdona volt, ezért voltunk dilemmába, viszont azt tudtuk, hogy kezdenünk kell valamit ezzel a területtel. Elkértük a magyar államtól a volt edzőcsarnoknak a tulajdonjogát, ezt megkaptuk. Oké, megkaptuk, de most mit kezdjünk vele? Jó lenne valami funkciót belehaznunk, a rendőrség volt ennek a területnek a kezelője, a rendőrség nem tartott igényt továbbá, nem tudta tartalommal megtölteni. Hál' Isten, az elmúlt időszakban mi is rendkívül sok sportlétesítményt fejlesztettünk, építettünk, és nem csupán a Kaposvár arénára gondolok, így nem volt erre sem szükség. Hát akkor vigyünk be valami más funkciót. Na, először nézzük meg, hogy milyen is ennek az épületnek az állapot. A megdöbbentő képet kaptunk, akkor, amikor statikai felülvizsgálatokat végeztünk, a volt Dózsa edzőcsarnok, akár hiszik, akár nem, a felújítás az 1 milliárd forintba kerülne. És akkor döntöttünk úgy, hogy akkor előre a variációról leteszünk, hogy felújítsuk ezt az épületet, az épületet bontsuk le, és alakítsuk át a teljes környezetét, normális európai környezetté a Honvéd utcai lakótelepi tömbbe is. Itt például egy zöld parkot kívánunk, tervező legalábbis azt javasolta a lebontást követően létesíteni, az ott lévő garázsokat a garázs tulajdonosokkal, a földterület a miénk, közösen felújítani, egységes arculatot teremteni számukra, új parkolókat építünk az egész lakótelepi tömbbe, megnöveljük a zöld területeknek a számát, új játszótér is épül, olyan burkolatokat építünk mindenhol, amelyek vízátteresztőek, mert olyan időjárási körülmények alakultak ki az elmúlt 40 évben Kaposváron is, meg Európában, Magyarországon, a világon, amikor jönnek a villámárvizek, nem elég nagy a csapadék vízevezető rendszer, ha elég nagy lenne, azt se tudná elvinni a naponta lehulló 30 mm csapadékot, hogy az folyjék be, tartsa meg a talaj, engedje át a burkolat, ne folyjon szét, ne okozzon jelentős tócsákat, főzlekedési akadályokat. Ennek a tömnek két ütembe tervezzük az átalakítását, az első ütem az 484 millió forintba kerülne, melynek eredményeként teljes egészében meg fog újulni a lakótelepi tömb. Hasonló a helyzet, csak ez még zsufoltabb a nemzetőrsorban is, a nemzetőrsornak a belső tömbjében, itt több mint 600 lakás van, ide is több parkolót akarunk építeni. Jelenlegi közterületi utakat fel akarjuk újítani. Mindegy 2000 négyzetméterrel nőne a zöld terület, kondi eszközöket rakunk be, padokat, és még sorolhatnám, hogy kinézetre is szebb legyen a látvány, ez is egy fontos dolog, de még fontosabb, hogy az ott élők kulturáltabb körülmények között rakassák le az autóikat, állassanak be a garázsba, az ott felnővő gyerekek korszerű játszóeszközökön játszhassanak, és még ezt is sorolhatnám, ez mindegy 600 millió forintos munkát jelent. Na itt állunk most, egyelőre folynak a munkák, több tervezési munka befejeződött már, ezeknek a terveknek folyik az engedélyeztetési eljárása, beértve például az orvosi rendelőknek a felújítását is. Ütemezetten megyünk előre, a pénz rendelkezésünkre áll, a tervezőkön és a kivitelezőkön múlik most már az, hogy mikor készül a terv, milyen árajánlatot adnak, és ezt követően pedig milyen ütembe fogjuk tudni elkezdeni. Én optimista vagyok a tekintetben, hogy ezeknek a munkáknak a jelentős része még idén el fog indulni.
0: Még nincs vége. A Most megkérdezzük nem sokára folytatódik.

0: Beszélgetések Kaposvár közéleti eseményeiről. Most megkérdezzük.
1: Műsorunk második részében a fejlesztések után egy országos sporteseményről beszélgetünk. Ismét Kaposvárra figyelnek a kerékpárosok, idén is Kaposvárra érkezik a Tour de Hongrie. Ma 13 órakor a Kaposvár arénától indul a harmadik szakasz. Mit jelent ez a város számára, hisz 6 kontinens, 29 államának 114 kerékpárosa érkezik?
2: Hát én ezért többet mondok, 190 ország fogja nézni a kaposvári tájakat, a kaposvári útvonalat, hisz akár online, akár pedig egyenes televíziós közvetítésbe Európában és Európán túl is nagyon sokan figyelik a nagy magyar körversenyt. A kaposvári kerékpársportról tudni kell egyébként, hogy nagyon jelentős múltja van. Az 1900-as évek elején, talán 1903 volt az az év, amikor megalakult Kaposváron először a kaposvári kerékpárosoknak az egyesülete, és innét ívelt felfelé a pályája, hisz a nagy magyar kerékpáros körverseny sem először van itt városunkra. 4 rajttal és 5 befutóval rendelkezünk már. Mondhatnám is, hogy ez egy jubileumi időpont, vagy időszak a mai nap, hisz a 10. alkalom rajtól, vagy pedig befutóval rendelkezik a Tour de Hongrie. Aztán rendelkezhetünk persze olyan óriási büszkeséggel is, amivel kevesen Európában, hogy a világ legnagyobb 4 kerékpárversenye közül az egyik már megjelent Kaposváron is, ez a Giro Italia volt, óriási sikerrel, és mit hozhat ez a kerékpárosokon túl a városnak? Hát azt, amivel ön is bevezette a kérdését, és azt, amit én bátorkodtam kiegészíteni, hogy olyan tájakon, olyan belvárosi területeken visszük végig a kerékpáros útvonalat, ami hordozza magába azt a lehetőséget, hogy azok is megismerhessék Kaposvár szépségét és előnyeit, akik még nem jártak itt, de most televízión nézik, és talán kedvet éreznek majd arra, hogy egyszer ellátogassanak hozzánk.
0: Ez volt a Most megkérdezzük.

0: Eminem és Rihanna hoztad The Monster című felvételt ide a Rádió Most FM 91.2-re, hamarosan pedig egy csipetnyi elektronikával fűszerezzük meg a péntek délutánt, ez lesz Lost Frequencies és a Bastille közös Head Down. Teljes egészében játszom a dalt egy nagyon rövid kereskedelmi kitérőt követően itt a Rádió Most FM 91.2-n.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most. Reklám.
2: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a kaposvári plazmaponton. Csatlakozz májusban, és szerez az 5. plazmaadásodik 123 ezer forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhím András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
3: Figyelem! Május 1-től! Szintet lép a Fitness Arena! Új extra hosszú nyitvatartás! Minden nap hajnali 4-től éjfélig! Fitness Arena! Hozzánk tartozol!
4: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego, otthon generációkon keresztül.
5: Nyitva hétköznap 9-től 17.30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig, Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban.
6: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kerárakon?
7: Igen!
8: A kaposvári Vesztnagykerben.
6: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
8: Nagykeráron mindenkinek.
6: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
8: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
2: Retro hetek a Szlendi pékség és cukrászda üzleteiben. Ha szereted a régi, hagyományos ízeket, itt a helyed. Hatlapos, lajcsi szelet, méteres süti és színes kókusztekercs vár rád. Sőt, egy kis meglepetéssel is készültünk. Május 12-től 15-éig a 16 szeletes Isler torta féláron 8000 helyett csak 4000 forint. Várunk Kaposváron, a Főutcán, az Anna utcában és a Nagypiacon.
9: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
2: Minden, ami ingatlan, Bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
1: Reklám hangzott el. Kattan eten is!

Alex Warren hozta a slágerlisták éléről a Fever Dream című dalát ide a Rádió Most FM 91.2-re, másfél perccel vagyunk 3:45 előtt. A csapadék intenzitás változatlan marad a következő időszakban, hiszen jócskán számíthatunk csapadékra a következő órákban is. Esernyőt mindenképpen vigyetek magatokkal, bárhová is mentek, és nagyjából a tendencia holnap is hasonlóképpen alakul majd egész nap, viszont egy picit emelkedik majd a hőmérséklet maximuma, nagyjából 16 fokra a délutáni órákban, de inkább csapadékosabb lesz a hétvége első napja, sőt, mi több, a hétvége második napja is a vasárnap, illetve a mainál valamivel hűvösebb is lesz, majd erre kell készülni a hétvégén, de a következő hét első fele is változékony lesz, viszont a nappali órák maximum hőmérséklete szépen lassan emelkedik vissza 20 fok közelébe, hiszen hétfőn kedden 19 fokot, szerdán csütörtökön pedig 23-24 fokot mutat az előrejelzés. Orvos meteorológiai szempontból pedig a mai napon nem lesz front felettünk és nem tereli szervezetünket front, de a füled záporos, zivataros idő miatt az érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok és persze vérnyomás problémák is egyaránt előfordulhatnak. Itt a Rádió Moston pedig pontban 17 órakor Patrícia hozza majd a legfrissebb híreket, infokat, én pedig a folytatásban most a Glass Animals 2022-es talált, ez a hit.

0: Ilira és Royalty zárt az órát itt a Rádió Most FM 91.2-n, a következő órában pedig érkezik majd többek között Jason Derulo és a Love Not War. Itt lesz majd Élok és Éva Max is a Car Keys I Love-on. Hamarosan pedig az óra, a következő óra Miles Smith dalával indul a Stay-jel. Elérhetőségünk pedig a 0670-32-32-355, ami telefon, SMS és Viber szám is. Várom a közlekedési információkat majd a következő órában is. Most azonban jön egy rövid kereskedelmi kitérő, utána pedig 17 órakor, ahogy ígértem, Patricia osztja meg velünk a legfrissebb történéseket városunkkal, kishazánkkal és a nagyvilággal kapcsolatosan.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most. Reklám.
2: Teljesen megújultunk. 1200 négyzetméteren, vadonatúj kardio részleggel, 150 géppel és 6000 kilós ujjal várunk a Fitness Arénában. Májustól, hajnali 4-től, éjfélig Fitness Aréna. Hozzánk tartozol.
3: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia XC Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Idő van. Készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
6: Pólus Autóház Kft. Kaposvár, Hársalja utca 5.
7: Szerelem a gyűlölet ellen.
8: Lehetsz király, hiába vagy.
7: A Romeo és Julia Musical 2026. május 16-án csupán egy alkalommal a Kaposvár Arénában. Jegyek a broadway.hu weboldalon kaphatók.
9: Kétszáz éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on. Szélvédő sérülés esetén Kaposváron és környékén hívd partnerünket, a Geiger és Társai Kft-t a 0630-748-84-66-os telefonszámon.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Műfű akció a Baross Szőnyeg Áruházban. Szeretnél egész évben gyönyörű, zöld kertet fűnyírás és sár nélkül? Most a prémium minőségű műfűvek elképesztő áron már 2990 forint per négyzetmétertől kaphatók. Természetes hatás, UV-álló, vízelvezető, tartós és időjárásálló. Ne várj! Újítsd meg otthonod a Baross Szőnyeg Áruházzal. Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
12: Cseri modellek a Kaposvár Kár Kft-nél már 9.190.000 forinttól elképesztő 1%-os finanszírozással. Benzines, hibrid, plug-in hibrid modellek nagyon gazdag alapfelszereltséggel, akár hétüléses változatban is. Kaposvár Kár Kft. Cseri Autószalon, a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
13: Autóbuszvezetőt keresünk 19 fős busszal munkásjáratra Kaposvár, Nagyatád, Barcs és Görgetek környékére. Nem baj, ha nincs D-kategóriás jogosítványod, mi segítünk megszerezni. Jelentkezz a 30 947 26 66-os telefonszámon vagy a Meisterics Autós iskolánál.
12: Tarts velünk a tavasz legvidámabb családi napján, a Desedotó partján, a Nekem a Deseda szervezésében. Május 24-én, vasárnap 11 órától Sarkadi Kis János báb előadása várja a gyerekeket, érkezik Roli Bohóc, délután Kavallér Gyula zenél. Büfénkben óriás csavaros fagylalt, palacsinta, minifánk, kürtős kalács és sok más finomsággal készülünk. Töltsünk együtt egy remek napot a Desedán. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
14: Fennállásának 75. évfordulóját ünnepelte a Fésűs Éva tagóvoda. Baleset szemtanúit keresi a rendőrség. Jó napot kívánok, délután 5 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Fennállásának 75. évfordulóját ünnepelte a kaposvári Fésűs Éva tagóvoda, ahol Fésűs Éva születésének századik évfordulójáról is megemlékeztek. Az ünnepségen az intézmény múltját és közösségi szerepét idézték fel, valamint hangsúlyozták a gyermekközpontú nevelés fontosságát. Az óvoda az elmúlt években több szakmai elismerést is kapott, köztük az Örökös Boldog Óvoda és a Madárbarát Óvoda címet. Szita Károly beszédében kiemelte, a város jövőjét a gyermekek jelentik. A jubileumi programot óvodás fellépések és koszorúzás zárta. Jövő hét elején parkolási statisztikai és szokásfelmérést végeznek a közterületi parkolókban. A munkát kamerával felszerelt gépjárművel végzik, amely a parkolóhelyek foglaltságát és telítettségét rögzíti. A felmérés célja, hogy pontos képet adjon arról, mikor és mely területeken a legnagyobb a parkolási terhelés, és ez alapján segítsék a parkolási közszolgáltatás felülvizsgálatát. Szemtanúkat és az okozó járművezetőjét keresi egy április 6-án Igalnál történt személyi sérüléses baleset ügyében a kaposvári rendőrkapitányság. A rendelkezésre álló adatok szerint egy ismeretlen autó Ráksi felét haladva áttért a szemközti sávba, emiatt egy motoros fékezni és kormányozni kényszerült, majd az árokba borult, miközben a két jármű nem ütközött. A feltételezett okozó megállás nélkül tovább hajtott a helyszínről. A rendőrség kéri, hogy aki látta az esetet vagy információval rendelkezik, jelentkezzen a megadott elérhetőségeken vagy a telefon tanúzöld számon. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági kőolajtermékkészletből a hazai ellátás biztosítása érdekében. A döntés szerint 150 millió liter benzin és 425 millió liter gázolaj kerül piacra hatósági áras értékesítés mellett. Az intézkedést az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzettel indokolták, amely miatt szükséges a készletek felhasználása. Országos informatikai hiba lassítja határátkelők működését, ezért több átkelőnél megnövekedett várakozási időre kell számítani, közölte a rendőrség. A tájékoztatás szerint a probléma pénteken 8 óra 30 perctől érinti a közúti határátkelő helyeket, valamint a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőteret is. A szakemberek megkezdték a hiba elhárítását, de a rendszer működése átmenetileg akadozik. A hatóság arra kéri az utazókat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a várható várakozási időkről a rendőrség határinfó felületén.
1: Időjárás jelentés.
14: Megérkeztek az esőfelhők, a délután hátralévő részében is a megye bármely területén előfordulhat zápor, zivatar. A hőmérsékletekben azonban egyelőre nem lesz jelentős változás, marad a 17 fok délután.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék.

minden nap a legjobb zenékkel ez a Rádió Most FM 91.2, ahol nem csak napjaink és a közelmúlt, hanem bizony a régebbi idők legkedveltebb slágerei is előkerülnek. Ékes bizonyítéka volt ez ennek az 1987-es előbb hallott Climby Fisher dal, a Love Changes Everything. Nagyon kellemes és vidám péntek délutánt kívánok nektek, egy perccel múlt el 4:06, én Horváth Szabi vagyok, és 20 óráig leszek a mikrofonnál, és várom a közlekedési információkat és az egyéb jellegű üzeneteket a folytatásban is a 0670-32-32-355-re, ami telefon, SMS és Viber szám is. A jó zenéből pedig nem lesz hiány, hiszen már is itt van Sanáját.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérj!

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Pontosan este 5:30 van, ahogy mondtam a korábbiakban, a hétvége időjárása eléggé csapadékos lesz, nagyon a szabadtéri programoknak nem fog kedvezni az időjárás, 13-16 fok környéki lesz a hőmérséklet maximuma. Aztán nézzünk rá egy kicsit a pollen helyzetre is, ugyanis a fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, az eperfafélék, a tölgy, a vadgesztenye és a bodzavirágporának mennyisége alacsony közepes szintet érhet el. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a ciprus és tiszafafélék, a bükk, a nyír, a dió és a kőr is pollenje, illetve a lágyszárú allergének közül az ernyős virágzatúak, az utifű, a lórom és a sásfélék virágpora. A kültéri allergén gombák spora száma pedig jellemzően alacsony. Itt a rádió mostan pedig egy rövid ajánlót követően vissza jó zenék, ez Jason Mraz dalával érkezik a Geek in the Pink.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló.
3: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta.
4: Rádió Most!

az égbe, ez volt a Fall of the Flow slágere itt a Rádió Most FM 91.2-n, pontosan fél perccel vagyunk este 3:46 előtt. Holnap május 16-án pedig ismét futócipőt húz az ország, ugyanis 6. alkalommal rendezik meg a futókörök napját, amelyhez pedig idén is csatlakozik városunk, Kaposvár. A 2020 óta egyre népszerűbb eseményen ezúttal már rekordszámú helyszínen összesen 25 rekordtán borítású futópályán várják a mozogni vágyókat. Most a legfontosabb ugye az előzetes regisztráció, amit már meg kellett, hogy tegyetek május 12-én délig. Ugyanakkor pedig az idei verseny különlegessége, hogy a szervező QR kód alapú időmérést vezetnek be. A futók rajtszámán található kódot okos eszközzel olvassák majd be, így pontosan követhető lesz a teljesített körök száma, a köridejük és persze az összes megtett távolság is. Minden helyszínen díjazzák a legeredményesebb női és férfi résztvevőket, de az igazi verseny ezúttal is a városok között zajlik. Az nyer ugyanis, ahol a résztvevők összesen a legtöbb kilométert futják. Kaposvár számára egyébként nem ismeretlen a siker, ugyanis megyeszékelyünk 2024-ben már elhódította az első helyet, bizonyítva, hogy a város közössége hatalmas erőket tud megmozgatni, ugyanakkor komoly riválisokkal is kell számolni, hiszen 2021-ben, 22-ben, 23-ban és 25-ben is Dabas bizonyult a legerősebbnek. A tét tehát idén is nagy, Kaposvár újra szeretné megmutatni, mire képes, a szervezők és a helyek pedig abban bíznak, hogy minél többen csatlakoznak majd a kezdeményezéshez, és közösen sikerül ismét kiemelkedő teljesítményt nyújtani. Május 16-án holnap a Cseri Parkban reggel 9 és délután 5 óra között kell a lehető legtöbb kört megtennünk gyalogolva, sétálva, vagy éppen futva. Május 16 nem csak a futásról, hanem az összefogásról is szól majd. Egyébként az információkat megtalálhatjátok testvér oldalunkon is a www.kaposvármost.hu-n. Itt a Rádió Moston pedig megyünk tovább Beyoncé slágerével, már is itt van a Break My Soul, este 6 órakor pedig a Kaposvári Krónikában helyi vonatkozású információkkal kicsit bővebben, kicsit részletesebben találkozhatunk majd Patrícia jó voltából.

0: Szépen lassan magunk mögött tudhatjuk a délutáni napszakot, és bevickérünk az estébe, ám bár ugye a fényviszonyok nyilván nem ezt tükrözik, de hát hivatalosan este 6 órától mondunk, ugye estét 18 órától. Damian a David és a Born with a Broken Heart zárta az órát és a délutáni napszakot itt a Rádió Most FM 91.2-n, és a korábbiakban már beszéltem Dave Stewartról, hát most akkor így lesz teljes a kép. Érkezik a következő órában a Eurythmics is a Here Comes the Rain Again-nel. Még az időjáráshoz is passzolni fog ez a dal. Érkezik majd a Stranger Things Steve Harringtonja, Joe is az End of Beginning című slágerrel. Valamint egy pont ideillő dallal indul majd a péntek este. Riton, The Nightcrawlers és Mufasa hozza Friday-t. Folytatásban azonban jön egy nagyon rövid kereskedelmi kitérő, utána pedig pontban 18 órakor, este 6 órakor a Kaposvári Krónikával, helyi vonatkozású információkkal, egy picit bővebben, picit részletesebben Patrícia érkezik. 0670-32-32-355, ez a telefon, SMS és Viber számunk, ahová továbbra is várom a közlekedési információkat, és persze az egyéb jellegű üzeneteket is.
1: 91.2. Rádió Most. Reklám.
2: Szerelem a gyűlölet ellen.
3: Lehetsz király, hiába vagy.
2: A Romeo és Julia Musical 2026. május 16-án csupán egy alkalommal a Kaposvár Arénában. Jegyek a broadway.hu weboldalon kaphatók.
1: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
4: Jó estét kívánok! 2026. május 15-e, péntek este 6 óra van. Kaposvár helyi hír összefoglalóját a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. A turizmusnak is kedvez a kerékpárverseny. Komoly turisztikai lehetőséget jelent Kaposvár számára, hogy kapcsolódik a Tour de Hongrie útvonalához. A világ egyik legnézettebb kerékpárversenyét 190 országban követik élőben vagy online, így a közvetítések révén milliók láthatják Kaposvár utcáit, épületeit és természeti környezetét. Ezt Kaposvár polgármestere mondta rádiónknak adott interjújában.
5: 4 rajtal és 5 befutóval rendelkezünk már, mondhatnám is, ez egy jubileumi időpont vagy időszak a mai nap, hiszen 10. alkalommal rajtol vagy pedig befutóval rendelkezik a Tour de Hongrie. Aztán rendelkezhetünk persze olyan óriási büszkeséggel is, amivel kevesen Európában, hogy a világ legnagyobb 4 kerékpárversenye közül az egyik már megjelent Kaposváron is, ez a Giro Italia volt, óriási sikerrel, és mit hozhat ez a kerékpárosokon túl a városnak? Hát azt, amivel ön is bevezette a kérdését, és azt, amit én bátorkodtam kiegészíteni, hogy olyan tájakon, olyan belvárosi területeken visszük végig a kerékpáros útvonalat, ami hordozza magába azt a lehetőséget, hogy azok is megismerhessék Kaposvár szépségét és előnyeit, akik még nem jártak itt, de most televízión nézik, és talán kedvet éreznek majd arra, hogy egyszer ellátogassanak hozzánk.
4: A városon a világ szeme. A Tour de Hongrie harmadik szakasza Kaposvárról rajtolt el péntek délután. A szakasz megkezdése előtt a csapatok ajándékokkal kedveskedtek a rajongóknak, a színpadon pedig bemutatták a különböző szakaszok győzteseinek járó mezeket is, továbbá bemutatkozott a magyar válogatott is. A szalagátvágás után Szita Károly Kaposvár polgármestere indította a mezőnyt, ami egy lassú rajtot követően ment keresztül a városon. Egy zselici kör után pedig a Pécsi utca felé hagyták el Kaposvárt Szekszárd irányába. Felújítás előtt a város. Kaposváron 15 milliárd forintos fejlesztési program indul, amelynek részeként megújul a Honvéd utcai és a Nemzetőrsori lakótelep tömbbelsője, valamint több városi beruházás is megvalósul. Szita Károly a Rádió Mostnak adott interjúban elmondta, hogy a csomagban iparfejlesztés, közterület átalakítás, parkoló építés, rendelőfelújítás, a főutca Hársfa utca csomópont átépítése és lakótelepi rekonstrukciók is szerepelnek. A Honvéd utcai tömbben több mint 400 lakás és 111 garázs található, ahol a szűk utcák és kevés parkoló miatt átfogó átalakítást terveznek. A Dózsa edzőcsarnokot pedig elbontják, helyén park, játszótér és új parkolók épülnek. A nemzetőrsori lakótelepen több mint 600 lakás környezetében új parkolók, felújított utak, valamint 2000 négyzetméterrel nagyobb zöld felület készül, kondi eszközökkel és padokkal kiegészítve. A fejlesztések tervei elkészültek, az engedélyezés zajlik, a városvezetés célja, hogy a beruházások még idén elinduljanak. Versenyben a város. Kaposvár ismét harcba száll az ország legaktívabb futóvárosa címért a 6. futókörök napján. Holnap a Cseri Parkban 9 és 17 óra között várják a résztvevőket, akik sétálva, gyalogolva vagy futva gyűjthetik a kilométereket a városnak. Az országos eseményt idén már 25 helyszínen rendezik meg, a körök számolását pedig QR kódos rendszer segíti majd. A szervezők továbbra is várják az ingyenes regisztrációkat a futókoröknapja.hu oldalon. Kaposvár tavaly előtt megnyerte a városok közötti versenyt, idén azonban ismét komoly kihívója lehet a korábbi többszörös győztes Dabas. Ünnepelt az óvoda. Fennállásának 75. évfordulóját ünnepelte a kaposvári Fésűs Éva tagóvoda, ahol egyben Fésűs Éva születésének 100. évfordulójáról is megemlékeztek. A jubileumi rendezvényen jelenlegi és egykori dolgozók, szülők, városi vezetők és óvodások idézték fel az intézmény történetét. Az ünnepségen elhangzott, az óvoda a családias légkör és az emberközpontú nevelés megőrzése mellett több szakmai elismerést is kiérdemelt az elmúlt években. Szita Károly beszédében kiemelte, hogy minden megszülető gyermek a város jövőjét jelenti, és méltatta az intézmény közösségépítő szerepét. A rendezvényen az óvodások és a zeneiskola növendékei is felléptek, a program végén pedig megkoszorúzták Fésűs Éva mellszobrát. Egész éjjel olvasnak. Kaposváron immár 15. alkalommal rendezik meg az Olvasókölykök éjszakáját, amelyet hónap végén tartanak a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 2. Rákóczi Ferenc tagiskolájában. A 6 és 8 év folyamos diákoknak szóló éjszakai olvasóprogramon idén 8 darab 5 fős csapat, összesen 40 tanuló vesz részt. A szervezők célja, hogy játékos formában hozzák közelebb a gyerekekhez az olvasást. A program este 19 órától másnap reggel 6 óráig tart. Ez idő alatt a kaposvári iskolák csapatai változatos feladatokkal, előadásokkal és közös élményekkel találkoznak. Szituációs képzésen a rendészet is tanulók. Az elsők között próbálhatták ki a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság intézkedéstechnikai kiképzőházát a középiskolás diákok. A KSC Rudnai Gyula szakképző iskola és az 5-ös Lóránd műszaki technikum rendészet is diákjai tölthettek el egy napot a főkapitányság intézkedéstechnikai instruktoraival a taktikai házban. A diákok egy rövid elméleti felkészítést követően megtekinthettek egy bemutatót, ahol a rendőrök egy a jogszerű intézkedésnek felfegyverkezve ellenszegülő férfivel szemben jártak el. Ezt követően pedig a tanulóknak lehetőségük nyílt saját magukat is kipróbálni egy éles helyzetben. Összehangolt ellenőrzés az autópályán. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztályának munkatársai a közelmúltban közúti ellenőrzéseket hajtottak végre az M7-es autópálya Somogy vármegyei szakaszán. Az intézkedés elsősorban a nehéz tehergépkocsik előzési tilalmának ellenőrzésére és a követési távolság betartására irányult. Az ellenőrzés időszakában a rendőröknek összesen 12 szabálytalanul közlekedő sofőrrel szemben kellett intézkedniük. Krónikánk végén következzen egy helyi kötődésű sporthír. Előnyben a KKK. A Kométa KVG Kaposvári KK hazai pályán 88-80-ra legyőzte az atomerőmű eset a férfi kosárlabda NB1 bronzpárharcának első mérkőzésén, így előnybe került a 3 győzelemig tartó sorozatban. A találkozó végig szoros játékot hozott, az első félidőben többször is fordult az állás, a nagy szünetben 44-45-re a paksiak vezettek. A harmadik negyedben Kaposvár Trammel tripláival visszavette az előnyt, de az utolsó játékrészben is fej-fej mellett haladtak a csapatok. A hajrában a hazaiak pontosabban dobták a büntetőket, és több kulcsfontosságú kosarat is szereztek, amivel lezárták a mérkőzést. A Kaposvár ezzel 1-0-ra vezet a bronz csatában.
1: Ez volt a Kaposvári Krónika.
6: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Időjárás jelentés.
4: Az est további részében is több hullámban érkezhet csapadék, így átmeneti esőszünetek lehetnek, és a várható csapadék területi elosztása még bizonytalan, de az biztos, hogy hűvös, zömében csapadékos este és éjszaka elé nézünk. Késő éjszakára egészen 14 fokig hűl a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Ez volt Olivia Rodrigo újdonsága a Drop Dead itt a 91.2 Rádió Moston. Pontosan fél perccel vagyunk negyed hét előtt. Nagyon kellemes és vidám péntek estét kívánok nektek. Én Horváth Szabi vagyok. A Cannes Fesztivál pedig egyik különleges pillanata volt, amikor a Halálos Iramban szereplő gárdája együtt ünnepelte a filmsorozat 25. évfordulóját. Az éjféli vetítésen újra levetítették az első részt, amely 2001-ben indította útjára a világsikerű franchise. Az eseményen pedig jelen volt Meadow Walker is, a néhai Paul Walker lánya, akit a szereplők és a rajongók is nagy szeretettel fogadtak. A vetítés előtt Vin Diesel megható beszédben emlékezett meg egykori kollégájáról és közeli barátjáról. A színész külön kiemelte keresztlányát, Meadow Walkert is. Az egyetlen ember, aki nem hagyta volna, hogy egyedül képviseljem ezt a testvériséget, Meadow Walker, mondta Vin Diesel, miközben a közönség tapsan reagált a szavaira. A színész pedig azt is megerősítette, hogy a franchise utolsó filmje, a Fast Forever várhatóan 2028-ban érkezik majd. Elmondása szerint a lezáró rész a rajongók szeretete és hűsége miatt készülhet el. A vörös szőnyegen többek között Michelle Rodriguez és Jordana Brewster is megjelent az ünnepi eseményen. Itt a Rádió Moston pedig a folytatásban is a jó zenék szólnak, közülük pedig Kane-ék hozzák az Everybody's Changing.

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: Sokan az utolsó pillanatra hagyják adóbevallásuk leadását. Ennek a határideje idén május 20-a, vagyis a következő hét keddi napja. Aki kéri, annak a NAV is segít. Alapításának 75. évfordulóját ünnepelte ma a kaposvári Fésűs Éva óvoda, a legendás meseíró pedig 100 éve született. Majdnem 400 kisbárány született ezekben a hetekben egy bárdudvarnoki juhászatban, sok esetben kecskék a kicsik pótmamái. Többek között ezekkel a témákkal foglalkozik a ma esti Kapospont, a Kapos Televízió hírműsora, hogy mikor, azt már is mondjuk nektek.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
1: Itt a rádió, mostan pedig már is visszatérünk a jó zenékhez. Joe, azaz a Stranger Things Steve Harringtonja énekel a folytatásban, ez az End of Beginning című dal tőle, utána pedig hazai vizekre vezünk át, ugyanis érkezik Rúzsa Magdi és Lotfi Begi közöse és a Rossz Lány.

rajzi filmet. Láthatjátok 19 óra 50 perctől a Birka Krimi című akció misztikus vígjátékot, aztán a Mortal Kombat második részét 20 órától, valamint a Top Gun Maverick egy jubileumi vetítésben kerül filmvászonra 20 óra 10 perctől Viv-ben a Kultik mai kínálatában. Bármelyik filmet is választjátok, én nagyon jó szórakozást kívánok hozzá. Itt a Rádió Moston pedig megyünk tovább a jó zenékkel a folytatásban is. Már is jön Christina Aguilera és a Come On Over Baby. Come on.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Elstartolt Kaposvárról a Tour de Hongrie harmadik szakasza. A felvezető programok, csapatbemutatók és szalagátvágás után Szita Károly Kaposvár polgármestere indította el a mezőnyt. Először a városon át tekertek, majd a Zselici kör után folytatódott a hajrá Szekszárdig. A parkoló és útlezárásokat már feloldották, és a buszközlekedésben is zavartalan már a forgalom. Éles szituációkban próbálhatták ki magukat a kaposvári rendészet is diákok a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság intézkedéstechnikai kiképzőházában. A KSC Rudnai Gyula szakképző iskola és az Ötvös Lóránd műszaki technikum tanulói egy rövid elméleti felkészítés után egy rendőri intézkedés bemutatóját nézhették meg, ahol egy felfegyverkezve ellenszegülő férfival szemben léptek fel az egyenruhások. A program végén a diákok maguk is kipróbálhatták, hogyan kell kezelni egy-egy élesnek szimulált helyzetet a taktikai házban. Összehangolt közúti ellenőrzést tartott a rendőrség az M7-es autópálya Somogy vármegyei szakaszán, melynek középpontjában az előzési tilalom betartása és a követési távolság ellenőrzése volt. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint az akció során a nehéz tehergépjárművek szabályos közlekedését vizsgálták. Az ellenőrzés alatt összesen 12 esetben intézkedtek szabálytalanul közlekedő sofőrökkel szemben. A rendőrség célja a balesetek megelőzése és a biztonságos autópálya forgalom fenntartása volt. Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel, jelentette be Magyar Péter csütörtökön Budapesten. A miniszterelnök szerint a tárcáknál különböző formában, papíron, pendrive-on és DVD-n adták át az iratokat és adatokat, amelyeket most feldolgoznak. A kormányfő szerint a következő időszakban az államtitkári kinevezések és az új kormányzati struktúra kialakítása felgyorsul. Horvátországban korlátozhatják az éjszakai alkoholárusítást az üzletekben, hogy visszaszorítsák a turisták által okozott rendbontásokat. A parlament új törvénymódosítása lehetővé teszi az önkormányzatok számára, hogy meghatározott időszakokban akár éjszaka is megtiltsák az alkohol értékesítését boltokban és italboltokban, miközben a vendéglátóhelyek ez alól mentesülnek. Több város köztük Split, Zadar és Makarska is jelezte, hogy élne a lehetőséggel. A szabályozás az alkohol és energiaitalok kiskorúaknak történő eladását is szigorítja. Az amerikai-kínai együttműködés erősítését sürgette Donald Trump Pekingben. Az amerikai elnök a tiszteletére adott díszvacsorán úgy fogalmazott, hogy az amerikai-kínai kapcsolat a világ legfontosabb kétoldalú viszonya, ezért annak fejlesztése kulcsfontosságú a jövő szempontjából. Megköszönte Kína vendéglátását és fontos állomásnak nevezte látogatását. Hozzátette, hogy a két ország között kölcsönös tisztelet és hosszú történelmi kapcsolat áll fenn.
0: Időjárás jelentés.
1: Az est további részében is több hullámban érkezhet csapadék, így átmeneti esőszünetek lehetnek, és a várható csapadék területi elosztása még bizonytalan, de az biztos, hogy hűvös, zömében csapadékos este és éjszaka elé nézünk. Késő éjszakára egészen 14 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak
2: a Rádió Most stúdiójában.
3: Horváth Szabi. 3,5 perccel vagyunk 19 óra után, nagyon kellemes és vidám kedd estét kívánok nektek, én még ebben az órában leszek veletek, tartsatok ti is velünk, jön a Zaporozsec és a Movie Star, előtte pedig a Top Gun Maverick című film egyik betétdalával indul az óra, 2022-ből ez a War Republic és az I Ain't Worried. I don't know.

Ilyen nappal a legjobb zenékkel ez a rádió most FM 91.2, egy perccel múlt el este 4:08. Hát van gond azért Hollywoodban is. Ben Affleck és Matt Damon komoly jogi vitába keveredtek legújabb filmjükat The Rip miatt. A két hollywoodi sztárt és produkciós cégeiket két Miami rendőr perelte be rágalmazás miatt, azt állítva, hogy a film szereplői túlzottan hasonlítanak rájuk, na tessék. A keresetet Jason Smith és Jonathan Santana a Miami-Dade Sheriff's Office tisztjei nyújtották be, és bár a filmben nem szerepelnek név szerint, szerintük a történet és a karakterek egyértelműen az ő 2016-os ügyükből inspirálódtak, amikor több mint 21 millió dollárnyi kartelpénzt foglaltak le, a per szerint a filmben látható korrupt és etikátlan rendőrök miatt komoly szakmai és személyes károk érték őket. A dokumentumok szerint különösen problémásnak tartják, hogy Matt Damon karaktere, Dane Dumars hadnagy, valamint Ben Affleck figurája, J.D. Barn őrmester több jelenetben megszegi a szabályokat, sőt az egyik jelenetben még egy DEA ügynök halála is szerepel. A felperesek szerint ez azt a benyomást kelti, hogy valódi rendőrök is hasonló módszerekkel dolgoztak. A rendőrök ügyvédjei pedig azt állítják, hogy a film igaz történet ihlette felirata, tovább erősítette a kapcsolatot a valós személyekkel, miközben a történet nagy része szerintük teljes fikció. Azt is állítják, hogy családtagjaik és kollégáik is kérdőre vonták őket a film bemutatása után, mivel sokan azt hitték, valóban visszaéltek a lefoglalt pénzzel. A kereset szerint a két rendőr már 2025. decemberében felszólította a gyártókat, hogy állítsák le a film megjelenését, azonban állításuk szerint csak a premier után kaptak választ, amelyben a produkció tagadta, hogy a karakterek róluk mintázódtak volna. A felperesek most kártérítést, ügyvédi költségeket, nyilvános helyreigazítást és figyelmeztető szöveget követelnek a filmhez. Hát, ha lesznek fejlemények majd ezügyben, akkor természetesen azokról mi is be fogunk számolni itt a rádió moston, ahol pedig a Bagosi Brothers Company folytatja a sort az Álljunk Össze című dallal.

0: Ez volt Katy Perry dala, Smile, itt a 91.2 rádió. Moston 3 perccel múlt el este 7:30, és van nekünk továbbra is egy olyanunk, hogy fekete zenei óra minden nap jelentkezik egyébként 21 és 22 óra között, és akkor abban az egy órában szólnak nálunk a legcsípőt mozgatóbb, legdögösebb R&B, hip-hop, funky és rap stílusú dalok. A mai adásban olyan felvételek jönnek majd benne, mint Dim Plus D és a Sucker DJ. A BSV srácoktól a Mióta elhagytál.
1: Mióta elhagytál, nem vagyok rá, most csak járom az éjszakát.
0: Vagy éppen a Wu-Tang Clan-től a Gravel Pit. Minden, ami R&B, hip-hop, funky és rap, tehát egy csokorba gyűjtve 21 és 22 óra között szól minden este, így ma este is itt a Rádió Most FM 91.2-n. A folytatásban pedig egy rövid ajánlót követően Lady Gaga slágerét hozom, hamarosan a Runaway-t.
2: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A Kusza 20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től.
3: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
2: Műsorajánlót hallottak. Kedvenc zenéiddel.
4: Music, music.
2: A pillanat. A tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.

Éjjel-nappal a legjobb zenékkel ez a rádió, most FM 91.2, pontosan 3.4.80, én pedig a következő dalokkal már a búcsúzom tőletek, jövő hét kedd 10 óráig, akkor érkezem vissza majd a mikrofon mögé, 15 órától egészen mostanáig a rádió, most FM 91.2 mikrofonjánál Horváth Szabit hallottátok, a következő órában a mutató szolgáltató magazin műsorunk érkezik, utána pedig 21 és 22 óra között hódítanak a legcsípőt mozgatóbb, legdögösebb R&B, hip-hop, funky és rap stílusú dalok, jönnek tehát a fekete zenék, a fekete zenei óra mai adásában. Holnap reggel 7 órakor pedig Györfi Betta ébreszt majd titeket, tartsatok velünk a folytatásban is, illetve a hétvégén is. Én nagyon jó hétvégét kívánok nektek, töltsétek úgy, ahogy azt terveztétek, ma estére pedig nagyon kellemes és vidám péntek estét kívánok előre menőleg, majd jó éjszakát. Búcsúzom Amy Winehouse dalával, a Valerie című Velde, Ray Dalton is itt lesz az Olvigáttal. További szép estét, a viszonthallásra, sziasztok!

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Jó estét kívánok! 2026. május 15-e, péntek este 8 óra van. Ez itt a Mutató közszolgálati interjú műsor. Köszöntöm hallgatóinkat, én Györfi Betta vagyok. Ezúttal szó lesz a VOSZ Somogyi Szervezetének eseményeiről, a napokon belül véget érő adóbevallási időszak legfontosabb tudnivalóiról és az elmúlt években kialakult migrációról és annak hatásairól. Helyenként hasznos, másutt érdekes lesz műsorunk tartalma. Már is kezdünk! Sűrű időszaknak számít a tavasz vége, nyár eleje a Vállalkozók Országos Szövetsége Somogyvár megyei szervezeténél. Csizmadia Gábor elnökkel Keszthelyi Tibor beszélgetett a közeledő határidőkről, rendezvényekről.
2: Kormány és rendszerváltás után vagyunk, azért a VOSZ, az hogy is mondjam, direktbe van szinte bekötve a kormányhoz. Jelent ez bármiféle változást a VOSZ életében?
3: Hát ez egy jól is értelmezhető, meg félreérthető kifejezés is, hogy direktben vagyunk bekötve. Igen, egy nagyon fontos és elsődleges szerepe a VOSZ-nak a vállalkozói érdekképviselet és érdekvédelem.
2: Nyilván ilyen szempontból
3: kérdeztem. És ez semmilyen más módon nem képzelhető el, mint hogy egy aktív kommunikációt folytassunk a mindenkori kormány szereplőivel, és úgy, ahogy ezt eddig is igyekeztünk megtenni. Sajnos nem minden esetben találtunk nyitott és értő fülekre az elmúlt időszakban. Nem bizalommal vagyunk egyébként a jelenlegi új helyzetben, itt a rendszerváltást követően, hogy az új kormány képviselői miniszteri szinten valóban nyitottak lesznek, hogy meghallgassák azokat az átfogó, akár pénzügyi finanszírozást, akár különböző vállalkozási ágazatokat érintő szakmai javaslatainkat, amik hiszünk benne, hogy mértékadóak a gazdaság működése szempontjából.
2: Hát amikor kimondott, hogy a mindenkori kormányon, akkor ez elég egyértelmű volt, hogy mi a helyzet. Ilyenkor hogy történik? Ti keresitek őket, vagy esetleg van már egy időpont, hogy az még túlságosan korai így a frissen megalakult országvezetés irányából?
3: Hát semmi sem lehet korai, de nem őtőlük várjuk a megkeresést. Mi ebben ambicionáltak és proaktívak vagyunk, és mi keressük a kapcsolatot, a VOSZ központ keresi a kapcsolatot a különböző kijelölt miniszterekkel, államfővel, illetve helyi szinten vármegyei elnökként pedig keresük a kapcsolatot a országgyűlés területi képviselőkkel.
2: Van-e esetleg már ötlet, terv arra, hogy ami után sikerült időpontot egyeztetni, akkor van-e már valami ötlet, hogy mi az, amit mindenféleképpen szeretnétek átbeszélni?
3: Természetesen a VOSZ egy komplex javaslatcsomaggal készül az új kormányzat számára, aminek legfőbb oka az, hogy sokat hangoztatjuk, hogy a vállalkozások hatékonysága nem megfelelő, és hogy a folyamatosan nyílik a béremelkedés és a vállalkozások hatékonyságok közötti olló, ami nem fenntartható, és hogy ezt pontos számokkal is alátámasztom, a 10 fő alatti vállalkozásoknak a hatékonysága egy multicéghez képest 30%, ami azt gondolom, hogy megdöbbentő, és
2: nagyon kevés,
3: és ugye ami érdekes, hogy az EU-s átlag ebben a kategóriában 50%, tehát ehhez képest is jelentősen elmarad.
2: Tehát ez nem egy ilyen somogyi jelenség, hanem egy országos.
3: Egy országos jelenség, így van. Illetve a 10 és 49 fő közötti vállalkozások kategóriájában ez már egy sokkal jobb szám, mert hogy 58%, de ugyanakkor ez is elmarad az EU-s 65%-os átlagtól. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen fontos az a javaslatcsomag, amivel mi készülünk a kormányzat számára, hiszen mind technológiai, mind digitalizációs lemaradás, mind menedzsment szervezési problémákra vezethető vissza ez a hatékonyságban való elmaradás, és ahhoz, hogy ez megoldódjon, nem elegendő egy-egy pontszerű intézkedés, hanem valóban az adminisztráció, a finanszírozás és a szabályozási terhek feloldása összességében szükséges ahhoz, hogy a magyar gazdaság meghatározó szerepét betöltő KKV szektor fellélegezzen és valóban kihasználható legyen az gazdasági potenciál, ami bennük van.
2: Hát kívánom, hogy sikerüljön mielőbb megkezdeni az egyeztetéseket erről is. És most látsunk témát. Beszéljünk arról, hogy ami a VOSZ előtt áll, hiszen az élet nem állt meg, sőt, itt ez a tavasz, illetve a koranyár egy csomó mindent hoz. Ha időrendbe tesszük, akkor talán a május 20-a lesz a következő dátum, ugye?
3: Május 20-áig lehet jelölni az év vállalkozója díj, illetve a vármegyei prima jelöltekre a jelöléseket június 30-ig lehet leadni, és ugye maga a díjátadó gála majd az év utolsó időszakában október 16-án lesz esedékes, de hogy május 20-áig, illetve június 30-ig várjuk a díjakra a jelöléseket.
2: Na, ez hogyan működik? Ki jelölhet? Én is?
3: Hát mindenkit arra sarkalunk, magánszemélyeket, szakmai szervezeteket, hogy mind az év vállalkozója díjra, mind pedig a prima díjra, vármegyei prima díjra osszák meg velünk a jelöltjeiket. Értelemszerűen a jelölt állítás feltétele az évvállalkozója díjnál kicsit más, mint a vármegyei Prima díjnál. Az évvállalkozója díjnál olyan megyei vállalkozókat keresünk, és olyan vállalkozókra, üzletemberekre várunk jelöléseket, akik valamilyen tekintetben meghatározói a térség gazdaságának, akár az általuk vezetett vállalkozás innovációi, vagy a vállalkozás valamilyen szempontból a foglalkoztatást, vagy a térséget meghatározó szerepvállalói, azok az üzletemberek, akiket érdemes erre a díjra jelölni.
2: Tehát, hogyha mondjuk Károly úr vállalkozó úgy gondolja, hogy az ő beszállítója, vagy üzleti partnere egy nagyon kiemelkedő és ötletes vállalkozást csinál, üzemeltet, akkor akár ő is így nominálhatja őt.
3: Akár, hogyha Klári néni dolgozik egy vállalkozásban, és ő úgy ítéli meg a saját munkahelyét, az ő foglalkoztatóját, hogy predesztinált erre a díjra, és példaértékű, amit az adott vállalkozás vezető, egy üzletember vagy üzletasszony tesz a mindennapokban, akkor akár ő is megteheti ezt munkavállalóként.
2: Ha mondjuk én Somogy vármegyei vállalkozó lennék, magamat is nominálhatnám?
3: Akár ezt, erre is van lehetőség.
2: Na, így
3: van.
2: Nagyon jó. És akkor mindez milyen formában, milyen képpen?
3: Úgy történik a jelölés, hogy a somogy.vosz.hu weboldalon elérhető az évvállalkozója díj jelölési adatlap, és itt kérünk egy jelölt állítási adatlap kitöltését, az ott szereplő paraméterek és szempontok, adatok, információk feltöltésével.
2: Mi történik ezután?
3: Ezután a vármegyei elnökség elé kerülnek ezek a jelölések, megvizsgáljuk azt, hogy valóban milyen tartalom van a mögött a vállalkozás, vagy üzletember, üzletasszony mögött, akiket jelöltek, és ezt követően történik meg az átvizsgálást követően a további jutatott jelöltek közül az évvállalkozóinak a jelölése.
2: Tehát akkor tulajdonképpen ez egy ilyen többkörös dolog innentől kezdve, és akkor ott a vége lesz a díjazás.
3: Így van.
2: Prima díj, prima primissima díj, ez hogyan működik? Ugye itt említettük az előbb, hogy június végéig lehet ilyet itt tulajdonképpen nominálni, hármat is, ha jól tudom.
3: Akár több. Többet is lehet jelölni.
2: Aha.
3: Akárhány jelölést is be tudunk fogadni, tehát hogyha bárkinek magánszemélyként, vagy bármilyen művészeti vagy sportegyesület részéről akár több jelölés is érkezhet, tehát hogy ennek nincsen semmilyen korlátja. És viszont ami nagyon fontos, hogy csak a Prima Primissima alapítvány alapszabályának megfelelő 10 kategóriában szabad jelölni, és bűvös hármas szám az pedig azt jelenti, hogy 3 vármegyei Prima díj kerül minden évben átadásra, minden megyében, és ugye a Prima Primissima díj az országos díjazás, és a vármegyei Prima díjak, azok pedig Prima díjak.
2: Tehát akkor tulajdonképpen akár 10 embert is nevezhetek erre a 10 különböző kategóriára.
3: Így van.
2: Mindegy, érdekességképpen csak a 10 kategória magyar irodalom, a színház és filmművészet, képzőművészet, tudomány, oktatás és köznevelés, építészet és építőművészet, sajtó, népművészet és közművelődés, zeneművészet és sport, ugye ezek azok a kategóriák. Egyébként nagyon szép életutak ismerhetők meg, miután megtörténik a díjátadás. Rendszeresen interjút készítünk évről évre mindig a díjazottakkal, és hát tényleg nagyívű életutak ezek. Nem semmi, hogy mi mindent tesznek le az asztalra, és nagyon sok mindenkiről még a vármegye lakossága nem is a jó hallott feltétlen, vagy nem ismeri annyira részletében. Ez egy nagyon, nagyon jó kezdeményezés. Itt hogyan kell és miképpen kell eljárnunk, hogyha mondjuk valakit szeretnék én benevezni erre?
3: Úgy szintén a somogy.vosz.hu weboldalon lehet leadni a jelöléseket, annyi, hogy a Vármegyei Prima díj jelölési lapot kell kitölteni ezen a felületen.
2: Itt mi történik ezt követően?
3: Ezt követően úgy szintén átvizsgáljuk a jelöléseket, hogy megfelelő tartalommal és megfelelő kategóriában érkeztek ebbe a jelölések. Ezt követően van egy zsűri, egy 5-tagú zsűri, aki megvizsgálja a jelöléseket, és abból a szempontból, hogy minden tekintetben megfelel a Prima Primissima alapítvány alapszabályának, és a megfelelő jelölteket pedig tovább viszik döntéshozatalra, és ezekből a beérkező és továbbítása alkalmas jelöltekből kerülnek ki azok a jelöltek, akik ténylegesen kikerülnek a nyilvánosságra, és meg is hirdetjük azt, hogy ők Prima díjvárományosai lehetnek.
2: És onnan akár ugye a Prima Primissimára is mehetnek, úgymond tovább.
3: Így van.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Folytatjuk interjúnkat Csizmadia Gábor elnökkel, a VOSZ vármegyei vezetőjével.
2: Május idusánál járunk. Gondolom, gőzerővel dolgoztok ilyenkor. Vannak-e már talomban előzetesen időpontok, amiket érdemes feljegyezni?
3: Én azt gondolom, hogy van jó néhány olyan esemény, ami érdekes a vállalkozók szempontjából. Első körben május 27-én 13 órakor lesz a Dorottya Hotelnek a Csokonai termében egy összejövetelünk, ami NAV és a vállalkozók konzultációjára hivatott. Három fő témánk lesz ezen az eseményen. Az egyik az elnyugta, ami szeptemberbe kerül bevezetésre, és azt gondolom, hogy a kereskedelmi szolgáltatás területén dolgozó vállalkozásoknak a mindennapjait szervesen fogja érinteni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes ebben edukálódni. És azért is tartom fontosnak egyébként ezt a fajta edukációt és az adóhivatallal való közös együttműködésünket, amit papír alapon is megerősítettünk, mert hogy nagyon sok vállalkozó van, akivel beszélgetek, mikro, kis és középvállalkozó, aki, hogyha adózási számviteli kérdésekről van szó, akkor ezt igyekszik lerendezni annyival, hogy megkérdezem a könyvelőmet, vagy ez intézi a könyvelőm, és megadja a könyvelőjének a telefonszámát. Számtalanszor vagyunk így a Széchenyi kártyaügyi intézésben is adott esetben, hogy könyvelőkkel tárgyalnak a mi kollégáink, vállalkozásvezetői helyett bizonyos kérdésekben, és nem is elvárható persze egy vállalkozótól, hogy könyvelő is legyen egy személyben, és vállalkozó is, meg pénzügyi szakember is. Ugyanakkor viszont azért azt gondolom, hogy van egy fajta pénzügyekhez, számvitelhez való alapviszonyulás, amit nagyon fontos, hogy megváltozzon a kis és mikro, kis és középvállalkozói réteg vezetőiben, tulajdonosainak a fejében, ahhoz, hogy egy kicsit előrébb lépjenek a pénzügyek tudatossága területén.
2: Hát persze, mert ha belegondolunk, hogy az elmúlt 30 évben, és főleg ott az elején, az ember akkor látott, hallott, tapasztalt, vagy került úgymond közvetlen kapcsolatba a NAV-val, hogyha berendelték egy ellenőrzésre, vagy amikor esetleg egy telephelyi vagy egy székhelyi ellenőrzés történt. Nehogy Isten, büntetés. Holott a világ nagyon is megváltozott már azóta, egy csomó dolgot való igaz meg lehet tanulni, mi is hétről hétre rendszeresen adjuk azokat az infókat, amelyeket akár online is el lehet intézni, tehát ennél kényelmesebben szerintem nem volt időszak soha, mint amikor el lehetett intézni dolgokat, és ezt fel kell nőni, ezt tanulni is kell, azokat a csatornákat kiépíteni, és hát használni a lehetőségeket, amilyen ez a szeptemberi elnyugta is lesz majd.
3: Erre te is rávilágítottál, és nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy az adóhivatalnak az a büntetési, eljárási hozzáállása is jelentős mértékben megváltozott, és valóban van egy vállalkozókkal való együttműködési konzultációs hajlandósága az ő részükről, ami óriási érték ebben az edukációs folyamatban.
2: Egyetértek.
3: Még ezen a rendezvényen, ami azt gondolom, hogy még érdekesebbé tudja tenni sokak számára, a VOSZ egyik digitális megoldásáról is lesz szó, illetve van egy olyan AI asszisztens megoldásunk is, amit kínálunk a tagságunkban lévő vállalkozók számára. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenki számára egy érdekes és izgalmas délután elé nézünk május 27-én.
2: Következő időpont?
3: Május 28-án lesz a VOSZ országos küldöttgyűlése. Erre a vármegyei küldöttek hivatottak, és itt történik meg a VOSZ teljes országos szervezetének, megyei elnökségeknek, küldötteknek, illetve az országos elnökségnek is az újraválasztása, illetve a vármegyei küldöttgyűlések során állított elnökség és küldöttek, jelölt küldötteknek a megerősítése, mandátumának a megerősítése.
2: Hát akkor ez egy ilyen belsős dolog gyakorlatilag.
3: Így van, és június 4-én úgy szintén a vállalkozók irányába folytatjuk egy következő eseménye, ez pedig egy a VOSZ női vállalkozói szekciójának a szervezés keretében zajlik majd. Ez generációváltás tabuk nélkül címmel került meghirdetésre ez az eseményünk. Délután 14 óra 30-as kezdettel, ugyanúgy a Dorottya Hotelnek a Csokonai termében szervezzük az eseményt, és itt két megyénkben szerintem meghatározó vállalkozásnak a szereplői vesznek részt ebben a generációváltásról való beszélgetésben. Egyed Linda, egyed Kriszta és egyed Barna személyében, illetve Füredi Hújber Katalin és Hújber Attila lesznek a vendégeink, és Bátori Gyöngyvér moderációjában zajlik majd a velük való beszélgetés.
2: Tehát akkor ne feledjük a úgymond a nominációkat, május 20-a az első határidő, ugye az év vállalkozója díjra, aztán június 30-án lesz majd a következő a Prima és a Prima Primissima témakörben, és hát ugye a felsorolt dátumok a következő május 27-e, aztán 28-a egy ülés, és aztán június 4-e. Utána nyár egyébként szünet lesz, vagy olyan nincsen?
3: Aktívan folytatjuk.
2: Na. Olyan a vállalkozások nem azok, akik megállnának nyáron.
3: Így van, de a későbbiekben újra jelentkezünk.
2: Gábor, köszönöm szépen, hogy itt jártál.
3: Én is köszönöm.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Már csak pár nap is zárul az idei adóbevallási időszak. A tudnivalókat összefoglalni hívtuk stúdiónkba a NAV Somogy vármegyei szóvivőjét, Püspök Poszovácz Gabriellát. Az adószakértőt Kesztei Tibor kérdezte.
2: A nyakunkon van május 20-a hamarosan, ami adózási szempontból nagyon fontos. Miért és kinek?
3: Május 20-a személyi jövedelemadó bevallás benyújtásának a részlet megfizetésének, az adó megfizetésének, illetve az 1+1% rendelkezések benyújtásának a határideje. Ez vonatkozik magánszemélyekre, egyéni vállalkozókra, őstermelőkre, mindenkire. Fontos tudni, hogy leginkább magánszemélyek tekintetében, hogyha egyetértenek a bevallási tervezet adataival, és nem szeretnék módosítani, akkor gyakorlatilag az 1+1%-on kívül nincs is más teendőjük, az ő tervezetük 20-a után bevallássá fog válni, azonban ez az automatizmus nem vonatkozik az egyéni vállalkozókra, őstermelőkre és áfás magánszemélyekre, hiszen nekik lehetnek olyan jövedelmeik, bevételeik, amelyek nem szerepelnek a tervezetben, így nekik szükséges módosítani és jóvá hagyni. És ha ezt az határidőt elmulasztják, akkor egy felhívást fognak kapni a pótlásra.
2: Oké. Az SZIA bevallásban ugye lehet visszaigényelhető adó, nullás, aztán befizetendő adó is. Mikor mi a teendő a három esetben?
3: Jellemzően akkor keletkezik befizetendő adó, hogyha valakinek volt olyan jövedelme, ami miatt módosítani kellett a tervezetet, akár ingatlan bérbeadás, 5 éven belül ingatlan értékesítés. Visszaigényelhető adó akkor keletkezik, hogyha valaki évközben nem vette igénybe a kedvezményeit, és a bevallásban szeretné egy összegben visszakérni, és ugye lehet nullás is, hogyha a bevallási tervezet adatai pontosak. Hogyha nullás és nincs oka módosításra, akkor gyakorlatilag, és nem egyéni vállalkozó, áfás magánszemély, őstermelő, az adózó akkor nincs is teendője. Hogyha valakinek befizetendő adója keletkezik és részletfizetést kér, akkor lehetősége van már a bevallásban részletfizetést kérni, hogyha az SZIA, illetve a szocó nem haladja meg az 500 ezer forintot. Ilyenkor 12 havi automatikus pótlékmentes részletfizetést lehet jelölni a bevallásban, és lényeges, hogy külön értesítést erről a NAV nem fog küldeni, aki szeretné, választhatja ezt a lehetőséget, automatikusan meg is kapja, és a választott hónapok függvényének megfelelően neki kell kiszámolni a részleteknek az összegét, ugye az első részletet május 20-áig kell megfizetni, és utána mindig a következő hónap 20-áig kell teljesíteni a következő esedékes részletfizetést. És a harmadik lehetőség, hogyha valakinek visszaigényelhető adója van, akkor a bevallás főlapján nyilatkozni kell arról, hogy a visszaigényelhető adót milyen bankszámla számra, vagy pedig postai címre szeretné visszakapni, és a bevallás benyújtásától számított 30. napon teljesíti a kifizetést a NAV.
2: Említetted az automatizmust, le lehet maradni ettől függetlenül a május 20-áról?
3: Gyakorlatilag, hogyha klasszikus értelemben vett magánszemélyekről beszélünk, akkor nem lehet lemaradni. Az ő tervezetük akkor is bevallás lesz, május 20-a után, hogyha gyakorlatilag meg sem tekintették. Viszont ha ezután jut eszükbe, hogy módosítani kellett volna, akkor ezt önellenőrzéssel fogják tudni megtenni. És az is lényeges, hogy ez az automatizmus nem működik az egyéni vállalkozók, őstermelők és áfás magánszemélyek esetében. Ha ők elmulasztják ezt a határidőt, akkor egy tájékoztatást, egy felhívást fognak kapni a bevallás benyújtásának pótlására.
2: Meg hát, hogyha befizetendő adó van, ami esete ugye hónapról hónapra esedékes mindig a részlet, akkor azért ott is figyelni kell, gondolom én, a dátumra.
3: Így van, igen.
2: No, az 1+1%, ugye erről pont az előző alkalommal beszéltünk, ez is fontos része a bevallásnak. Erről, ha össze kéne foglalni, hogyan lehet rendelkezni?
3: Rendelkezni számos módon lehet, akár elektronikusan, akár papír alapon a bevallás benyújtásakor, vagy bármikor a bevallás benyújtásától függetlenül, sőt, akik egyetértenek a bevallási tervezet adataival, ők sem esnek el ettől a lehetőségtől. Május 20-áig be lehet nyújtani az 1+1% rendelkezést, tényleg elektronikusan, papír alapon, amikor csak szeretné az érintett.
2: Nagyon sok minden történik már elektronikusan. El lehet rontani? Ettől függetlenül? Vagy pont ezért?
3: Az 1+1% rendelkezéseket?
2: Egyáltalán. Bármit.
3: Egyáltalán. Ugye nagy segítséget jelent az elektronikus ügyintézés akár ebből a szempontból is, és ezek a felületek, például az e-SZIA felület nem csak számítógépen használható, hanem tableten, vagy akár mobiltelefonon is, így nagy segítséget jelent. A nyomtatványkitöltő program segítséget nyújt akár a bevallás kitöltésében is, hiszen felhívja a figyelmet a kitöltésből adódó hibákra és hiányosságokra. Súgóval, kalkulátorokkal vannak ellátva ezek a nyomtatványkitöltő program programok, akár a regisztrációval, illetve a regisztráció nélkül használható webes felület is, sőt a baloldali témacsoportoknál csak azok jelennek meg például a regisztrációval használható felületen, ami az adott adózóra vonatkozik. Például a magánszemély nem látja az egyéni vállalkozóra vagy őstermelőre vonatkozó nyomtatványrészeket, sőt még egy kis ceruza is jelöli azokat a sorokat, témacsoportokat, ahol adat volt, vagy pedig adatot írt a kitöltő. Ettől függetlenül ugye célszerű használni, vagy lehet használni az ANK nyomtatvány kitöltőt is, hogyha valaki azt a programot jobban ismeri, azt használja maga biztosan, akkor az is egy lehetőség, és természetesen ezek az 1+1% rendelkezésnél is segítséget nyújtanak. A webes felületünk például egy keresővel is el van látva, így kizárólag olyan intézményt tud megjelölni a kitöltés során az adózó, akire érvényes regisztrációt, érvényes nyilatkozatot lehet benyújtani.
2: És ez egy nagyon fontos dolog, mert volt rá korábban is példa, hogy valaki keresett valakit, mert kapott egy szóróanyagot, és aztán kiderült, hogy nyilván kamu, mert hogy a listában nem volt bent.
3: Így van, ez gyakori hiba például az 1+1% kitöltése során, hogy az érintett olyan adózót jelöl meg a nyilatkozatában, akire nem lehet érvényes nyilatkozatot tenni, éppen ezért célszerű használni a nyomtatvány kitöltő programot, a webeset, hiszen a keresőben csak azok a szervezetek találhatók meg, akik regisztráltak a NAV rendszerében, és lehet rájuk érvényes nyilatkozatot tenni. De egyébként ez az adatbázis elérhető a honlapunkon is, a www.nav.gov.hu oldalon.
2: Alig pár nap maradt vissza, és van benne még egy hétvége is. Ilyenkor általában a NAV hosszított nyitvatartása szokott az utolsó napon működni, így lesz ez idén is 19-en.
3: A bevallás benyújtásának a határideje május 20-a, éppen ezért május 19-én meghosszabbított nyitvatartással és rendkívüli nyitvatartással fogadjuk az ügyfeleket Somogy vármegyében. Például a kaposvári központi ügyfélszolgálat kedden a megszokottól eltérően 18 óráig fogadja az ügyfeleket, és a kormányablakban kihelyezett NAV-ablakok, illetve a kirendeltségek is kedden nyitva fognak tartani, és a bevallással kapcsolatos ügyeket intézhetik majd az érintettek.
2: Van már rálátásotok, hogy esetleg valaki már le is zárta, beküldte?
3: Sokan elkészítették már a bevallásukat, felülvizsgálták a tervezetüket, elmondhatom, hogy jellemzően azok, akik visszaigényelhető adóval rendelkeznek, hiszen így a bevallás benyújtásától számítva sokan már meg is kapták ugye a 30 nap elteltével a visszajáró adójukat, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan hagyják az utolsó napokra, az utolsó pillanatra a tervezetek felülvizsgálatát, illetve a bevallás benyújtását.
2: Nem emberek lennénk, hanem így lenne. Ez mindig így van. Elmondtunk-e mindent, további info gondolom a szokásos elérhetőségeken.
3: Így van, érdemes böngészni honlapunkat, a www.nav.gov.hu oldalt, ahol egy külön menüpontot hoztak létre munkatársaim, az ESZI, a bevallás és az 1+1% kapcsán. Rengeteg hasznos információ, kalkulátor, adatbázis érhető el, természetesen a nyomtatványkitöltő programok is, illetve videók is segítik a kitöltést, úgyhogy ha valakinek kérdése merülne fel, érdemes böngészni a honlapunkat, a www.nav.gov.hu oldalt, illetve a 18-19-es infovonalon is tudnak segíteni munkatársaim.
2: Köszönjük a mindig hasznos infókat!
3: Köszönöm szépen a figyelmet!
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Bemutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Stúdió vendégünk volt Szájfó Omár, az MCC Migráció Kutató Intézetének kutatási vezetője. A szakemberrel legutóbb ott szakadt meg a beszélgetés, hogy elmondta, bár nem szívesen ismerik be a nyugat-európai országok, de az elmúlt években átvették a magyar migráns kezelési modellt. Aki kérdez, Szekeres Marnó Alán.
2: Mennyire működik a magyar recept? Különösen azért kérdezem ezt, mert gyakran éri az a vád vagy fricska a magyar kormányt, hogy könnyű úgy migránsmentessé tenni ezt az országot, hogy valójában nem mi voltunk a célpontja ennek a migráns áradatnak, hiszen Magyarország nem tudja azokat a jóléti feltételeket kínálni, mint amit Nyugat-Európa kínált, tehát hogy tulajdonképpen ide a kutya sem akart jönni. Valójában ez igaz-e, vagy pedig Magyarország igenis kívánatos célpont lehetne olyan országokból érkezők számára, ahol jelenleg a megélhetés, egyáltalán az egzisztencia jelentősen szerényebb körülményeket mutat fel.
3: A kormány határozott politikája mellett azért vannak egyéb faktorok, amik védik Magyarországot. Ilyen az ön által is mondott gazdasági rész, hiszen Magyarországon, ha egy menedékkérő meg akar élni, és mondjuk haza akar pénzt küldeni a családjának, akkor dolgoznia kell, és sokkal keményebben, mint mondjuk egyes jóléti államokban, amelyek bőkezűbbek még a mai napig a magyar ellátásnál. Emellett, ami még védi Magyarországot, az a magyar nyelv. Bármilyen közhelyesen is hangzik, de végső soron a magyar nyelvet megtanulni alapvető dolog ahhoz, hogy valaki érvényesüljön Magyarországon, ami nem egy egyszerű feladat, sokkal könnyebb bármely indoeurópai nyelvet megtanulni, tehát innentől kezdve a nyelvfaktor is az, ami Magyarországot kevésbé teszi vonzóvá. A harmadik pedig az, és talán ez a legfontosabb, hogy Magyarországon nincsenek diaszpórák, akik elindulnak valahonnan a világból, jellemzően a már gyökere teresztett közösségeket keresik fel, ahol ismernek valakit, unokatestvért, rokont, bármiféle szomszédot, vagy legalább valami honfitársukat, aki segít nekik eligazodni. Magyarországon, amilyen diaszpórák vannak, ezek végső soron integrált diaszpórák, akiknek nem érdekük újabb embereket fogadni, vagy elszállásolni ilyen módon, tehát Magyarországon nincsenek meg ezek a networkök, amik Nyugat-Európában adottak eleve. Ezzel együtt, ahogy ön is mondta, tehát valóban, hogyha mondjuk a nyugati országok lezárják a kapuikat, vagy a nyugati országok tényleg ellehetetlenítik a tartózkodási engedély megszerzését a frissen érkező migránsoknak, akkor Magyarország továbbra is egy opció lehet. A jelen helyzetben nem az elsődleges célpont, de összességében pláne, hogyha mondjuk egyfajta kvótán keresztül Magyarországra telepítenének embereket, akkor szükségszerűen Magyarországon próbálnának érvényesülni.
2: Erről majd szeretném kérdezni a migrációs paktum kapcsán, de előtte hadd kérdezzem meg, ezek a diaszpórák, amelyek jelen voltak már Nyugat-Európában, ezek nem azoknak a no-go zónáknak a meleg ágyai, amelyek aztán most már egyre több európai városban jelen vannak, és amelyek tulajdonképpen az ott élős, honos társadalmak, népeknek az ellehetetlenülését hozta, és amelyek egy párhuzamos társadalom kialakulásához vezethetnek?
3: Itt sok fogalmat rendbe kell tenni, és elnézést, hogyha egy kicsit hosszú lesz a válasz. A különböző európai országoknak teljesen különböző a nemzetképük, a definíciója. Más dolog britnek lenni, más dolog franciának lenni, más dolog németnek lenni, és mindegyik ország más elvárásokat támasztott, vagy éppen nem támasztott, már a 60-as évektől kezdve akkor még frissen érkező migránsokhoz. Gondoljunk arra, hogy a britség az nem kötődik valláshoz, nemzetiséghez, hiszen a katolikus ír, az anglikán angol, a presbiteriánus skót ugyanúgy brit tudott lenni, és hasonló módon brit tudott lenni a jamaikai, az indiai, a pakisztáni, vagy aki a gyarmatbirodalom bármely országból érkezett. A franciák, ők egy más megközelítést alkalmaztak, ők egy asszimilációs modellt képzeltek el, ahol végső soron mindenki a francia nyelven keresztül egyesül, és ilyen módon gyakorlatilag összekevertek mindenkit. Tehát például még a briteknél működött a láncmigráció, tehát megérkezett a jamaikai család, akkor abban az utcában egyre több jamaikai lett, mert hozzájuk csatlakoztak a franciák, amikor megépítették külvárosokat a bevándorlók fogadására, ők mindenkit összekevertek. Az Algír mellé berakták a szenegálit, a marokkóit, a mauritániait, össze-vissza mindenkit összekevertek, és kialakult egyfajta hibrid identitás. A Németországban megint más a helyzet, mert Németországban a németség az mindig is kötődött valamilyen módon a származáshoz, de tény és való, hogy a 20. században Németország erőltetetten akarta az angol szász multikulturalizmust érvényesíteni a bevándorlás kapcsán. Németországnak egyébként nem voltak gyarmatai, jellemzően munkaerő kölcsönzési szerződéseken belül hoztak bevándorlókat Törökországból, Marokkóból, Balkánról, más helyekről. Tehát minden ország más módon birkózik meg ezekkel. Ami a no-go-zónákat illeti, ott azért látni kell, hogy a no-go-zóna terminus az egy polgárháborús északír kontextusban született, és azokat a területeket jelentette, ahol a brit hatóságok elvesztették az uralmat, mert helyi milíciák ellenőrzik a hatalmat. Ebben az értelemben, az eredeti értelmében nincsenek no-go-zónák Európában, tehát én magam is számos ilyet hozzávetőleg 30 ilyen városrészt felkerestem már, nem találkoztam olyan országgal, ahol, vagy olyan városrészsel, ahol a rendőr ne tudott volna bemenni, nem találkoztam olyannal, ahol sharia őrjáratok lettek volna az utcán, nem volt olyan, ahol középkorú szakállas férfiként problémám lett volna, bármivel félelemérzetem lett volna, elfogadom persze, hogy egy törékeny szőke hölgyként más a felállás teljesen, de számos olyan városrész volt, ahol az épületek formáját és a rendszámtáblákat leszámítva semmi nem emlékeztetett arra, hogy Európában járunk, mivel az utcán az emberek etnikailag, kulturálisan egy más közeget képviseltek. És rengeteg olyan városrészt láttam, ahol valóban több rendőr ment be. Tehát nem egy-két járőr sétált, hanem négyen sétáltak. Tehát ilyen módon vannak ilyen városrészek. Olyan városrészek, ahol a hatóságok nem látják át tökéletesen a viszonyokat. De olyan terület, ahova tényleg fehér ember ne tehetné be a lábát, olyan nincs, mert végső soron az ukrán menekültek és a lengyel munkások is ezeken az olcsó lakhatást kínáló városrészekben laknak, és jellemzően ezeknek a városrészeknek a lakói sok helyről jöttek össze, de az tény és való, hogy ezek a városrészek kultúrájukban nem azonosak a többségi társadalom által lakott területekkel.
2: És ha önmagában a tendenciát nézzük, hogy hogy volt mondjuk ezeknek a városrészeknek a helyi közösségi élete mondjuk 50 évvel ezelőtt, hogy van most, és mi prognosztizálható akár csak a reprodukciós arányszámok vizsgálata során, tehát hogy mi prognosztizálható akár 20 vagy 30 vagy 50 éves időtávlatban, akkor mire következtethetünk?
3: A városrészek egy kérdés, és a demográfia megint egy másik. Mind a kettő nagyon fontos egyébként. Tehát ami a városrészeket illeti, egyes városrészekben megtörtént egyfajta népességcsere. Tehát jellemzően Németország, Belgium, Hollandia, a frissen érkezett bevándorlókat a 60-as évektől a munkásosztály területein, lakókörnyékein szállásolta el, hiszen az volt a munkásosztály terület, és munkásokként érkeztek ezek az emberek. Ezek a városrészek jellemzően belvárosok, tehát a híres hírhet brüsszeli Mölembék az egy belváros. Berlinben Kreuzberg az belváros. Éppen ezért ezeken a területeken egészen más a dinamika, mint például Franciaországban, ahol gyakorlatilag panelvárosokat építettek fel a nagyvárosok peremvidékén, amik csak vonattal megközelíthetőek. Tehát míg Franciaországban ki tudott alakulni egy olyan párhuzamos univerzum, ami valójában egy különálló világot jelentett, addig például Németországban, vagy Berlinben, Kreuzberg, vagy Neunkölln egy olyan város részé vált, ahol valóban nagyobb mondjuk a törököknek, vagy közel-keletieknek az aránya, de ugyanakkor meg tudott indulni egyfajta gentrifikáció is, mivel pont a belváros miatt ezek drágább ingatlanok, stb. Brüsszel az más kérdés, mert ott azért a kormányzás nem működik olyan jól, de azt kell látni, hogy ezek közül mindegyik más pályát járt le, és nincs egyetlen egy modell, ami mindegyikre vonatkozó lenne, és mindegyiknél egyébként más problémák vannak a közbiztonsággal adott esetben, vagy oktatással, stb.
1: Műsorunk végéhez ért, a következő jövő héten kedden este 7 órakor lesz majd. Ha akkor valamiről szívesen hallanának, írják meg nekünk az info@radiomost.hu e-mail címre. Ha lehetőségeink megengedik, feldolgozzuk a témajavaslatokat. Búcsúzom, stábunk nevében Györfi Bettát hallották. További szép estét kívánok!
0: Ez volt a Mutató.
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök Kaposvár helyi közéleti magazinját hallják. Én Pál Patrícia vagyok. Felújítás előtt a város. Kaposváron 15 milliárd forintos fejlesztési program indul, amelynek részeként megújul a Honvéd utcai és a Nemzetőrsori lakótelep tömbbelsője, valamint több városi beruházás is megvalósul. Szita Károly a Rádiómosnak adott interjúban elmondta, hogy a csomagban iparfejlesztés, közterület átalakítás, parkoló építés, rendelőfelújítás, a főutca Hársfa utca csomópont átépítése és lakótelepi rekonstrukciók is szerepelnek. A Honvéd utcai tömbben több mint 400 lakás és 111 garázs található, ahol a szűk utcák és kevés parkoló miatt átfogó átalakítást terveznek. A Dózsa edzőcsarnokot pedig elbontják, helyén park, játszótér és új parkolók épülnek. A Nemzetőrsori lakótelepen több mint 600 lakás környezetében új parkolók, felújított utak, valamint 2000 négyzetméterrel nagyobb zöld felület készül, kondi eszközökkel és padokkal kiegészítve. A fejlesztések tervei elkészültek, az engedélyezés zajlik, a városvezetés célja, hogy a beruházások még idén elinduljanak. A városon a világ szeme. A Tour de Hongrie harmadik szakasza Kaposvárról rajtolt el péntek délután. A szakasz megkezdése előtt a csapatok ajándékokkal kedveskedtek a rajongóknak, a színpadon pedig bemutatták a különböző szakaszok győzteseinek járó mezeket is, továbbá bemutatkozott a magyar válogatott is. A szalagátvágás után Szita Károly Kaposvár polgármestere indította a mezőnyt, ami egy lassú rajtot követően ment keresztül a városon. Egy zselici kör után pedig a Pécsi utca felé hagyták el Kaposvárt Szekszárd irányába. A turizmusnak is kedvez a kerékpárverseny. Komoly turisztikai lehetőséget jelent Kaposvár számára, hogy kapcsolódik a Tour de Hongrie útvonalához. A világ egyik legnézettebb kerékpárversenyét 190 országban követik élőben vagy online, így a közvetítések révén milliók láthatják Kaposvár utcáit, épületeit és természeti környezetét. Ezt Kaposvár polgármestere mondta rádiónknak adott interjújában.
2: 4 rajtal és 5 befutóval rendelkezünk már, mondhatnám is, ez egy jubileumi időpont vagy időszak a mai nap, hiszen a 10. alkalommal rajtol, vagy pedig befutóval rendelkezik a Tour de Hongrie. Aztán rendelkezhetünk persze olyan óriási büszkeséggel is, amivel kevesen Európában, hogy a világ legnagyobb 4 kerékpárversenye közül az egyik már megjelent Kaposváron is, ez a Giro Italia volt, óriási sikerrel, és mit hozhat ez a kerékpárosokon túl a városnak? Hát azt, amivel ön is bevezette a kérdését, és azt, amit én bátorkodtam kiegészíteni, hogy olyan tájakon, olyan belvárosi területeken visszük végig a kerékpáros útvonalat, ami hordozza magába azt a lehetőséget, hogy azok is megismerhessék Kaposvár szépségét és előnyeit, akik még nem jártak itt, de most televízión nézik, és talán kedvet éreznek majd arra, hogy egyszer ellátogassanak hozzánk.
1: Előnyben a KKK. A Kométa KVG Kaposvári KK hazai pályán 88-80-ra legyőzte az atomerőmű eset a férfi kosárlabda NB1 bronzpárharcának első mérkőzésén, így előnybe került a 3 győzelemig tartó sorozatban. A találkozó végig szoros játékot hozott, az első félidőben többször is fordult az állás, a nagy szünetben 44-45-re a paksiak vezettek. A harmadik negyedben Kaposvár Trammel tripláival visszavette az előnyt, de az utolsó játékrészben is fej-fej mellett haladtak a csapatok. A hajrában a hazaiak pontosabban dobták a büntetőket, és több kulcsfontosságú kosarat is szereztek, amivel lezárták a mérkőzést. A Kaposvár ezzel 1-0-ra vezet a bronz csatában. Szituációs képzésen a rendészet is tanulók. Az elsők között próbálhatták ki a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság intézkedéstechnikai kiképzőházát a középiskolás diákok. A KSC Rudnai Gyula szakképző iskola és az Eötvös Loránd műszaki technikum rendészet is diákjai tölthettek el egy napot a főkapitányság intézkedéstechnikai instruktoraival a taktikai házban. A diákok egy rövid elméleti felkészítést követően megtekinthettek egy bemutatót, ahol a rendőrök egy a jogszerű intézkedésnek felfegyverkezve ellenszegülő férfivel szemben jártak el. Ezt követően pedig a tanulóknak lehetőségük nyílt saját magukat is kipróbálni egy éles helyzetben. Versenyben a város. Kaposvár ismét harcba száll az ország legaktívabb futóvárosa címért a 6. futókörök napján. Holnap a Cseri Parkban 9 és 17 óra között várják a résztvevőket, akik sétálva, gyalogolva vagy futva gyűjthetik a kilométereket a városnak. Az országos eseményt idén már 25 helyszínen rendezik meg, a körök számolását pedig QR kódos rendszer segíti majd. A szervezők továbbra is várják az ingyenes regisztrációkat a futókoröknapja.hu oldalon. Kaposvár tavaly előtt megnyerte a városok közötti versenyt, idén azonban ismét komoly kihívója lehet a korábbi többszörös győztes Dabas. Ünnepelt az óvoda. Fennállásának 75. évfordulóját ünnepelte a kaposvári Fésűs Éva tagóvoda, ahol egyben Fésűs Éva születésének 100. évfordulójáról is megemlékeztek. A jubileumi rendezvényen jelenlegi és egykori dolgozók, szülők, városi vezetők és óvodások idézték fel az intézmény történetét. Az ünnepségen elhangzott, az óvoda a családias légkör és az emberközpontú nevelés megőrzése mellett több szakmai elismerést is kiérdemelt az elmúlt években. Szita Károly beszédében kiemelte, hogy minden megszülető gyermek a város jövőjét jelenti, és méltatta az intézmény közösségépítő szerepét. A rendezvényen az óvodások és a zeneiskola növendékei is felléptek, a program végén pedig megkoszorúzták Fésűs Éva mellszobrát. Egész éjjel olvasnak. Kaposváron immár 15. alkalommal rendezik meg az Olvasókölykök éjszakáját, amelyet hónap végén tartanak a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 2. Rákóczi Ferenc tagiskolájában. A 6 és 8 év folyamos diákoknak szóló éjszakai olvasóprogramon idén 8 darab 5 fős csapat, összesen 40 tanuló vesz részt. A szervezők célja, hogy játékos formában hozzák közelebb a gyerekekhez az olvasást. A program este 19 órától másnap reggel 6 óráig tart. Ez idő alatt a kaposvári iskolák csapatai változatos feladatokkal, előadásokkal és közös élményekkel találkoznak. Összehangolt ellenőrzés az autópályán. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztályának munkatársai a közelmúltban közúti ellenőrzéseket hajtottak végre az M7-es autópálya Somogy vármegyei szakaszán. Az intézkedés elsősorban a nehéz tehergépkocsik előzési tilalmának ellenőrzésére és a követési távolság betartására irányult. Az ellenőrzés időszakában a rendőröknek összesen 12 szabálytalanul közlekedő sofőrrel szemben kellett intézkedniük.
0: Kaposvár, itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Megérkeztek az esőfelhők, a délután hátralévő részében is a megye bármely területén előfordulhat zápor, zivatar. A hőmérsékletekben azonban egyelőre nem lesz jelentős változás, marad a 17 fok délután.
0: Időjárás jelentést hallott. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Hírek most!
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök a Rádió Most híreit hallják, én Pál Patrícia vagyok. Megújul a Honvéd utcai és a Nemzetőrsori lakótelep több belsője Kaposváron, valamint több városi fejlesztés is elindul. Szita Károly a Rádió Mostnak adott interjújában elmondta, elsőként a Honvéd utcai belső tömb, a volt Dózsa edzőcsarnok környéke, valamint a Nemzetőrsori lakótelep újul meg, hiszen ezek a város lakótelepeinek legrégebbi és legsűrűbben lakott részei. A komplex átalakítások során új parkolóhelyek épülnek, felújítják az utakat, bővítik a zöld területet, emellett új játszótereket, kondi eszközöket és padokat is telepítenek. A városvezető elmondta, a 15 milliárd forintos fejlesztési csomag tervei között szerepel még az iparfejlesztés, orvosi rendelők felújítása, valamint a Főutca és a Hársfa utca közlekedési csomópontjának átépítése is. Jövő hét elején parkolási statisztikai és szokásfelmérést végeznek a közterületi parkolókban. A munkát kamerával felszerelt gépjárművel végzik, amely a parkolóhelyek foglaltságát és telítettségét rögzíti. A felmérés célja, hogy pontos képet adjon arról, mikor és mely területeken a legnagyobb a parkolási terhelés, és ez alapján segítsék a parkolási közszolgáltatás felülvizsgálatát. Kutyavidám Park nyílt Balaton lellén. A több mint 1500 négyzetméteres közösségi tér a kutyás strand hiányát szeretné pótolni, ezért kutyamedencével és játékos elemekkel várja a négylábúakat. A parkban a gazdik számára is kialakítottak pihenőhelyeket, a biztonságról pedig zsilipes kapurendszer gondoskodik. A városvezetés szerint a cél az volt, hogy a tiltások helyett biztonságos és élménydús lehetőséget kínáljanak a kutyásoknak. Egyre fiatalabb és drágább autók jelennek meg a hazai használt autópiacon. A használtautó.hu elemzése szerint tovább csökkent az olcsóbb, 2,5 millió forint alatti autók aránya, miközben nőtt a közép és felső kategóriás járművek száma. A kínálati átlagár már meghaladja az 5,5 millió forintot, az elektromos autók pedig átlagosan több mint 11 millió forintba kerülnek. A hirdetések között továbbra is a benzines autók vannak többségben, de a legnagyobb növekedést a hibridek produkálták. Az elemzés szerint az autók értékét továbbra is jelentősen befolyásolja az életkor és a futás teljesítmény. Két ikonikus épület is látogatható lesz a jövőben. Magyar Péter a Karmelita előtt tartott sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a kolostor hosszabb távon nyitva áll a látogatók előtt, míg a kabinetiroda épülete csak ezen a hétvégén, de látogatható, mivel az épületbe később minisztériumi dolgozók költöznek. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet időpontot foglalni, és a két épület egy program keretében tekinthető meg.
0: Időjárás jelentés.
1: Az est további részében is több hullámban érkezhet csapadék, így átmeneti esőszünetek lehetnek, és a várható csapadék területi elosztása még bizonytalan, de az biztos, hogy hűvös, zömében csapadékos este és éjszaka elé nézünk. Késő éjszakára egészen 14 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. A neked nem

0: legjobb zenék egy hangulatos estéhez. Rádió Most.
1: Sziasztok! Pál Gábor vagyok a Compact Discóból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunkat most!

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: szeme. Ettől visszahoznak utcák és közterek, mindenki pörgeti a tank mindig tele.
1: Ez az este csak rólad szól. Töltődj fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. A Tour de Hongrie mezőnye ma ismét Kaposvárra figyelt. A város ugyanis 10. alkalommal adott otthont rangos kerékpárverseny rajtjának, vagy éppen befutójának, mondta Szita Károly rádiónknak adott interjújában. A városvezető kiemelte, idén a Kaposvár arénától indult a verseny harmadik szakasza, amely a város egyik kiemelt sporteseménye, hiszen a viadalt 190 országban követik élőben vagy online közvetítésen keresztül. Szerinte ez jelentős lehetőség arra, hogy Kaposvár nemzetközi figyelmet kapjon, és sokan a közvetítések hatására ismerjék meg a várost, vagy kapjanak kedvet annak meglátogatásához. Összehangolt közúti ellenőrzést tartott a rendőrség az M7-es autópálya Somogy vármegyei szakaszán, melynek középpontjában az előzési tilalom betartása és a követési távolság ellenőrzése volt. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint az akció során a nehéz tehergépjárművek szabályos közlekedését vizsgálták. Az ellenőrzés alatt összesen 12 esetben intézkedtek szabálytalanul közlekedő sofőrökkel szemben. A rendőrség célja a balesetek megelőzése és a biztonságos autópálya forgalom fenntartása volt. Horvátországban korlátozhatják az éjszakai alkoholárusítást az üzletekben, hogy visszaszorítsák a turisták által okozott rendbontásokat. A parlament új törvénymódosítása lehetővé teszi az önkormányzatok számára, hogy meghatározott időszakokban akár éjszaka is megtiltsák az alkohol értékesítését boltokban és italboltokban, miközben a vendéglátóhelyek ez alól mentesülnek. Több város, köztük Split, Zadar és Makarska is jelezte, hogy élne a lehetőséggel. A szabályozás az alkohol és energiaitalok kiskorúaknak történő eladását is szigorítja.
0: Időjárás jelentés.
1: Az est további részében is több hullámban érkezhet csapadék, így átmeneti esőszünetek lehetnek, és a várható csapadék területi elosztása még bizonytalan, de az biztos, hogy hűvös, zömében csapadékos este és éjszaka elé nézünk. Késő éjszakára egészen 14 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Légy önmagad. Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hallgassátok ti is a 91,2.

Május pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom, hogy akarom a szerelmet.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Most híreit hallják, én Pál Patrícia vagyok. Elstartolt Kaposvárról a Tour de Hongrie harmadik szakasza. A felvezető programok, csapatbemutatók és szalagátvágás után Szita Károly Kaposvár polgármestere indította el a mezőnyt. Először a városon át tekertek, majd a Zselici kör után folytatódott a hajrá Szekszárdig. A parkoló és útlezárásokat már feloldották, és a buszközlekedésben is zavartalan már a forgalom. Éles szituációkban próbálhatták ki magukat a kaposvári rendészet is diákok a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság intézkedés technikai kiképzőházában. A KSC Rudnai Gyula szakképző iskola és az Ötvös Lóránd műszaki technikum tanulói egy rövid elméleti felkészítés után egy rendőri intézkedés bemutatóját nézhették meg, ahol egy felfegyverkezve ellenszegülő férfival szemben léptek fel az egyenruhások. A program végén a diákok maguk is kipróbálhatták, hogyan kell kezelni egy-egy élesnek szimulált helyzetet a taktikai házban. Meghosszabbított határidővel május 31-ig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre, közölték a szervezők. A 33. alkalommal meghirdetett program célja, hogy minél több önkormányzat mutassa be zöld felületi fejlesztéseit. A zsűri a verseny során személyesen is felkeresi a jelentkező településeket, ahol a fejlesztések mellett szakmai egyeztetésre is lehetőség nyílik. Éjszaka helyreállították a kisiklott vasúti szerelvény helyszínét, a sérült kocsikat pedig már el is vontatták, így megindult a közlekedés Gyománál, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. A szakemberek jelenleg azt vizsgálják, mikor indulhat újra teljesen a forgalom az érintett pályaszakaszon, ahol jelentős károk keletkeztek. Mintegy 600 vasúti betonalj, sínek, kapcsolószerek és felső ágyazat is megrongálódott.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton borult idő várható, többfelé jelentős esővel, záporral. A változó irányú szél is megerősödik. A hajnali órákra 9 és 11 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 13 és 20 fok között alakulnak. Az alacsonyabb értékeket a tartósan esős helyen mérhetjük majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök a Rádió Most híreit hallják. Én Pál Patrícia vagyok. Fennállásának 75. évfordulóját ünnepelte a kaposvári Fésűs Éva tagóvoda, ahol Fésűs Éva születésének 100. évfordulójáról is megemlékeztek. Az ünnepségen az intézmény múltját és közösségi szerepét idézték fel, valamint hangsúlyozták a gyermekközpontú nevelés fontosságát. Az óvoda az elmúlt években több szakmai elismerést is kapott, köztük az Örökös Boldog Óvoda és a Madárbarát Óvoda címet. Szita Károly beszédében kiemelte, a város jövőjét a gyermekek jelentik. A jubileumi programot óvodás fellépések és koszorúzás zárta. Szemtanúkat és az okozó járművezetőjét keresi egy április 6-án Igalnál történt személyi sérüléses baleset ügyében a kaposvári rendőrkapitányság. A rendelkezésre álló adatok szerint egy ismeretlen autó Ráksi felét haladva áttért a szemközti sávba, emiatt egy motoros fékezni és kormányozni kényszerült, majd az árokba borult, miközben a két jármű nem ütközött. A feltételezett okozó megállás nélkül tovább hajtott a helyszínről. A rendőrség kéri, hogy aki látta az esetet vagy információval rendelkezik, jelentkezzen a megadott elérhetőségeken vagy a telefon tanúzöld számon. Lemondott az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöki tisztségéről Semjén Zsolt, közölte a szervezet honlapján. A tájékoztatás szerint a KDNP elnöke a választmányhoz írt levelében azt írta, hogy a megváltozott körülmények között nem tudná olyan hatékonyan képviselni az ágazat érdekeit, mint korábban. A védegylet szerint Semjén Zsolt több mint másfél évtizeden át vezette a szervezetet, és jelentős szerepet játszott a vadgazdálkodás jogi és működési feltételeinek alakításában. A szervezet köszönetet mondott munkájáért, és hangsúlyozta, hogy döntését tudomásul vették. Az új elnök megválasztására várhatóan május 20-án kerül sor.
0: Időjárás jelentés.
2: Szombaton borult idő várható, többfelé jelentős esővel, záporral. A változó irányú szél is megerősödik. A hajnali órákra 9 és 11 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 13 és 20 fok között alakulnak. Az alacsonyabb értékeket a tartósan esős helyen mérhetjük majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Hello, sziasztok, Szikora Robert vagyok, és a
2: Gidák.
1: Hallgassátok a Rádió Mostot. Sikidám!

0: 91.2 Rádió Most.
1: Váratlan mosoly csalva rá.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Most híreit hallják, én Pál Patrícia vagyok. Olvasó éjszakát szerveznek a kaposvári diákoknak május végén. A második Rákóczi Ferenc tagiskolában este 7-től másnap reggel 6-ig egy előre elolvasott regényhez kapcsolódó interaktív feladatokon dolgoznak majd a gyerekek. A 15. alkalommal megrendezett programban 40 tanuló, 8, 5 fős csapatban vesz részt. Célja az olvasás népszerűsítése, játékos, kompetenciafejlesztő formában. A rendezvény során a diákok különféle feladatokkal és közös programokkal találkoznak az éjszaka folyamán. Összehangolt közúti ellenőrzést tartott a rendőrség az M7-es autópálya Somogy vármegyei szakaszán, melynek középpontjában az előzési tilalom betartása és a követési távolság ellenőrzése volt. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint az akció során a nehéz tehergépjárművek szabályos közlekedését vizsgálták. Az ellenőrzés alatt összesen 12 esetben intézkedtek szabálytalanul közlekedő sofőrökkel szemben. A rendőrség célja a balesetek megelőzése és a biztonságos autópálya forgalom fenntartása volt. Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel, jelentette be Magyar Péter csütörtökön Budapesten. A miniszterelnök szerint a tárcáknál különböző formában, papíron, pendrive-on és DVD-n adták át az iratokat és adatokat, amelyeket most feldolgoznak. A kormányfő szerint a következő időszakban az államtitkári kinevezések és az új kormányzati struktúra kialakítása felgyorsul. A magyar vidék ízei kapják a főszerepet az idei Gurmé Fesztiválon, amelyet június első hetében rendeznek meg a Millenáris Parkban. A rendezvényen mintegy 100 kiállító várja a látogatókat, ezek közül 21 vidéki étterem mutatja befogásait. Újdonság lesz a Made in Vidék helyszín, ahol hagyományos magyar ételek, például halászlé és birkapörkölt is kóstolható lesz.